0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Don't have to leave this town to see the

0: Hol a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket, hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt FM.
1: Ezt FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lálomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánból vagyok, és titeket hallgatlak.

0: kinyérő fűben, és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: West Coast for life.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
2: Változatosan.
1: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon hogyha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi

0: Lány Mozgalom nyíregyházi koordinátora.
1: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a falkosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszter Lánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
0: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmbejátszás színesíti, további részletek az nye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Oroszlán.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket, megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét, életet menthet a korai rákszűrés. Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
2: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a fakó. Kosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fog

0: Közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
1: 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Az elmúlt 4 évben megyénkben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton a vadállomány Ukrajna és Románia felüli mozgása révén következett be. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban rendezték az Édes Anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Berek több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kismárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn Sátoraljaújhelyen. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal, előadásokkal és játékos tudományos programokkal is készülnek. A természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságoktól kezdve a gazdasági, történelmi és irodalmi témákon át egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományig számos terület mutatkozik be. 3D nyomtatás, robotika, repüléstechnikai szimulációk is várják majd az érdeklődőket, de lesz lézeres lövészet és egészségügyi szűrés is. Megnyílik a Campus Play Zone, ahol mások mellett VR eszközök, interaktív játékfal, digitális padló is kipróbálható lesz. Részletes programok a www.enye.hu oldalon. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást 2 rövid filmbejátszás színesíti, további részletek az enye.hu oldalon. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a 3 alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Oktatókórház Facebook oldalán. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
3: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
1: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forint. Mint a kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél, és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű, és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő, és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Hát jó reggelt! Elbúcsúztunk a hétvégétől ezzel az ébredéssel. Újra hétfő van, szeptember 21-e, és hogyha most reggel egy kicsit nehezen találod a lelkesedésedet, akkor nyugodj meg, ezzel nem vagy egyedül, általában a hétfők azok ilyenek. A hétvége ilyenkor még ott ül valahol a vánunkon, és azt suttogja, hogy maradj még az ágyban. Hát a vekker meg a másik oldalon azt mondja, hogy indulni kell, és az helyzet, hogy a vekkernek lesz most igaza. Mátékat köszöntünk ma, és a Mirellákat kezdjük együtt a hetet. Ez a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Ma van a magyar termék napja, szóval, hogyha veszünk valami reggelit, érdemes magyar terméket választani, és ma van a Hála világ napja is, és egy születésnap, mert hogy ma született meg a Hobbit világa, még 1937-ben, ugyanis szeptember 21-én jelent meg először a Hobbit című regény Nagy-Britanniában, aztán pedig letarolta a félvilágot a népszerűségével. Indult át a hétfő, viszonylag konszolidált 20 fok várható, mindjárt mondom a részleteket.

0: Jó reggelt, a reggelek frissebbek, a nappalok rövidebbek, a fák egyre több színt mutatnak, és megjelenik az a bizonyos szeptemberi illat most már a levegőben. Ez a szeptember, ugye 21-e van, az évszakok közötti diplomáciai tárgyalások időszaka, na és akkor nézzük meg, hogy ez a tárgyalás ma mit hozott, milyen időjárás várható. Egy hidegfront érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó észak-észak-nyugati széllel, és a front pedig gyorsan át fog majd robogni felettünk, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb esőzápor kialakulhat. Napközben ma 20 fok környéki csúcsértékre készülhetünk itt Nyíregyházán, és holnap lesz majd az őszi napi egyenlőség, és ahogy nézem, ezen a héten már hűvösebb lesz, mint a múlt hét folyamán, fázni nem fogunk, de a csúcsok valahol 20 és 23 fok között tetőznek. Szép napot!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbertel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék. És a legjobb zenék. Csak a Best FM-en. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs Szatmár Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn Sátoraljaújhelyen. 2026-ban is folytatódnak a szülés felkészítő foglalkozások a Nyíregyházi József András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Magunk mögött hagyva a nyárias hétvégét, ma ősziesebb hangulatra kell készülnünk Szabolcsban. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél, és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű, és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő, és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

eljött annak is az ideje, hogy újra kimerészkedünk az utakra, ráadásul mindjárt érkezik a reggeli csúcs, jönnek a közlekedési infók, sebességkorlátozás van érvényben a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák környékén, az arra közlekedők 30 km/h sebesség határa számoljanak, és forgalmi rendváltozás lépett életbe az Irinyi János köznél, a korábbi várakozni tilos tábla helyett most már egy megállni tilos tábla van, mivel a Vasvári Pál utcán ugye útépítési munkálatok folynak, és folyamatosan festik át Nyíregyháza belterületén az útburkolati jeleket, a Szarvas utca, Országzászló tér és a Széchenyi utca is megújult, továbbá több mellékutcában is újra festettek, mint például a Váci Mihály utcán, vagy pedig a Honvéd utcán, és a munkálatok várhatóan ezen a héten is folytatódnak, az időjárási viszonyoktól függően. Erős áramú hálózat cseréjét és bővítését is végzik az Egyház utcában, valamint a Legyező utcán több helyen útszűkület lassítja a haladást, és ne felejtjék, hogy továbbra is tart a roadból, kifejezetten figyelik a biztonsági öv használatot, a gyerekülést és a bukósisakot. Jó utat!

0: Trust FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

reggelt, itt a hétfő, szeptember 21-e, és ma van a béke világnapja. Az ENSZ kifejezetten a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjaként értelmezi ezt, és a béke nem feltétlen valami nagyon hatalmas és távlati dolog, mert gondoljunk bele, néha elég, hogy nem szólunk vissza, nem dudálunk rá a reggeli csúcsban másokra, nem vesszük el a parkoló helyét, nem írunk indulatos kommentet, mert éppenséggel rossz napunk van, viszont megkérdezzük a másiktól azt, hogy jól vagy, és természetesen meghallgatjuk a választ. Szóval ma van a béke világnapja, és ma van az a nap, amikor ünnepelnek a Máték, na meg a Mirellák névnapot, és ma arra készülhetünk, hogy egy hideg front érkezik majd felénk, fogjuk majd látni, hogy megnövekszik a felhőzet, és fogjuk érezni, hogy viharos lesz a szél, de ez a front amúgy viszonylag gyorsan fog majd felettünk átrobogni. Napközben 20 fok várható, az évszaknak teljesen megfelelően, és holnap lesz az őszi napi egyenlőség. A hét időjárása hűvösebb lesz, mint a múlt heti volt, nagyjából 20 és 23 fok között. Tetőznek majd a csúcsok, szép hetet, indítson a Best reggellel!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Októberben indul a rókavakcinázás, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, életet menthet a korai rákszűrés. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal, előadásokkal és játékos tudományos programokkal is készülnek. A természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságoktól kezdve a gazdasági, történelmi és irodalmi témákon át egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományig számos terület mutatkozik be. 3D nyomtatás, robotika, repüléstechnikai szimulációk is várják majd az érdeklődőket, de lesz lézeres lövészet és egészségügyi szűrés is. Megnyílik a Campus Play Zone, ahol mások mellett VR eszközök, interaktív játékfal, digitális padló is kipróbálható lesz. Részletes programok a www.enye.hu oldalon. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél, és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű, és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő, és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

persze itt is van a hétindító horoszkóp. Szeptember 21-e a következő képpen néz ki a kosoknak. Ha valami szó szerint vagy átvitt értelemben zöld utat kap, akkor ezt vedd jó jelnek. Most érdemes lesz kihasználni azokat a pillanatokat, amikor nem kell külön erőlködnöd az előrejutásért. Bikák, egy ismerős vagy éppen teljesen új illat ma különösen jó hangulatba hozhat. Lehet, hogy ez egy friss péksütemény reggel, egy virág, vagy pedig egy kávé, vagy a kollégák parfümje. Na mindegy, szóval engedd, hogy ez a pillanat téged átjárjon. És jönnek az ikrek, valaki elejt egy félmondatot, ami valamiért megmarad ma benned, nem biztos, hogy neked szól. Mégis lehet benne egy gondolat, amit érdemes majd hazavinned. Rákok, egy új ruha, autó, tárgy vagy pedig kirakat cinema különösen feltűnhet. Tekints rá úgy, mint a napot kis jelzésére. Ideje neked is egy kis vidámságot engedni a napodba, tedd meg ezt már hétfőn. Oroszlánok, nem feltétlen szó szerinti tapsolásról van szó, egy köszönet, egy mosoly, vagy pedig elismerő pillantás ma visszajelzi, hogy valaki értékeli azt, amit teszel. Szüzek, valami előkerülhet, amiről már azt hitted, hogy elveszett. A kis felfedezés nem csak, hogy praktikus örömet ad, hanem arra is emlékeztet, hogy nem minden tűnik el végleg. És a mérlegek, ma egy esztétikus részlet különösen megfoghat, úgyhogy ne siess el mellette, néha egyetlen szép látvány is képes átállítani az egész nap hangulatát. Skorpiók, te pedig összefuthatsz valakivel, akivel nem is számítottál rá. Lehet rövid és jelentéktelennek tűnő találkozás ez, mégis pont ettől lesz egy különleges nap a mai. Nyilasok hétfői napja, egy tábla, térkép, cím, vagy pedig útvonal ma játékosan megszólíthat. Ha valami új hely felé terel, akkor ne zárd ki automatikusan. No meg a bakok, lesz valami, amit ma végre letudhatsz. Ne ugorj azonnal a következő teendőre, élvezd ki inkább néhány másodpercig az érzést, hogy valami elkészült és megvan. A vízöntők, valami különleges formájú furcsa, vagy egyszerűen érdekes dolog akadhat szemed elé. Hagyd, hogy beindítsa a fantáziádat, és a halak hétfői napja egy dal, vagy pedig dallam, a többször is visszatérhet hozzád, ne keresd feltétlenül az okát, lehet, hogy egyszerűen ez lesz a napod saját kis háttérzenéje. Na ezt hívják dallam tapadásnak. Könnyen elképzelhető, hogy a Best Reggel zenéi közül lesz majd egy ilyen szép hetet.

Avril Lavigne rendesen megadta a hétfő lendületét, nem lehet rá panaszunk, hát így indul akkor a hét, szeptember 21-e a Best reggelen, és úgy indul a hét, hogy nagyon úgy tűnik, hogy eddig elveszettük a nyárias meleg utolsó napsugarait, hiába járunk már szeptember második felében, a hétvégén, és például tegnap is még könnyen azt érezhettük, hogy nem akar véget érni a nyár, vasárnap ugyanis tegnap még 30 fokot is elérte a hőmérséklet, és aki tehette, az nyilván ezt ki is használta a kellemes napos időt, újra kikerültek a kertekbe a grillező állványok és a bogrács állványok is, és a nyárias melegnek azonban úgy néz ki, most már vége szakad a mai nappal. Egy felhősáv vonul át az ország felett, eső és zápor is kialakulhat, néhol pedig viharos széllökésektől sem kell igazából meglepődni, és úgy néz ki, hogy még holnaptól fokozódik a dolog, nagyobb lehűlés várható. A hőmérséklet hajnalban akár 4 fok környékére is süllyedhet a szélvédett hidegre hajlamos helyeken, például felkészül nyírtas, délután pedig már 20 fok alatt lesznek a maximumok, például ma még ugye 20 fok várható Nyíregyházán, holnap már csak 17, itt az ősz, itt van újra.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
3: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a falkosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
2: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmlejátszás színesíti, további részletek az nye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél, és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű, és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő, és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt! Szeptember 21-e van itt a hétfő, és hogyha eddig nem tette volna meg, akkor ha ma délután hazaér, akkor mindenképpen tegye ki a tökét a nappaliban. Nem véletlen ugyanis, hogy jól esik, hogyha az életterünk tükrözi az adott időszakokat. Karácsonykor apró fények, az ünnephez kapcsolódó díszek bukkannak fel az ablakon, ugye minden világít. Tavasszal egy virágokból font koszorú az ajtón, összejönnek a töklámpások, a falevelek és a tobozok. Hát nyáron meg a frissen vágott virágok a tengerparton, gyűjtött kagylók, az élénk vidám színek uralják a hangulatot. Nem hiába, hogy az ember átrendezgeti az évszakváltásnál a saját életterét, és az évszakok díszeit a legtöbbször a természet adja, így maga a gyűjtögetés is része lehet egy programnak, ami alatt a szabad levegőn lehetünk. A gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezik a vadgesztenye gyűjtögetést, a levelek vadászatát és a töklámpás faragását, szóval a közösen töltött idő legalább olyan fontos része az egésznek, így az otthon évszakonkénti apró átrendezése tulajdonképpen egyfajta közös rituálé, és ez például egy olyan program a családnak, ami nem kerül semmibe, ráadásul még a közösséget is kovácsolja, indult át a gesztenye vadászat és a falevél vadászat, na meg a tökös dolgok a következő időszakban, hiszen most már tényleg itt van az ősz, ezt láthatjuk például a mai nap időjárásán is, borongós az idő, eső várható Nyíregyházán, ma még 20 fok lesz, de holnap már 20 fok alatt maradnak a csúcsok, és egyre hidegebbek lesznek a reggelek.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális közlekedési hírek Nyíregyháza útjéről a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében számítsanak a járművezetők. Sebességkorlátozás van érvényben a Korányi köz- és Ungvársétányon az iskolák környékén, az arra közlekedők 30 km/h sebességgel haladhatnak. Továbbra sem egyszerű a közlekedés a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykáló között. Jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

megváltatjuk. Leszek a dal, ami felráz téged.

Jó reggelt, indul a hét, és egyben indul a nap a Best FM-mel. Szeptember 21-e van, a bűvös hétfő. Nyárias volt még a hétvége mögöttünk, viszont a változások már a mai naptól elindulnak. És mondhatni, hogy 21-e van, ugyan még csak szeptember, a friss szezonális előrejelzések már részletes képet adnak arról, hogy milyen lehet a közelgő tél Európában és Magyarországon. Hát íme itt vannak az adatok, ugyanis az Európai Középtávú Előrejelző Központ szezonális előrejelzése minden hónapban 6 hónapos időtávra készül, tehát már az egész telet magában foglalja, és látjuk a számokat. A 2026-27-es tél Európában és Magyarországon is a szokásosnál enyhébbnek, és bőségesen csapadékosnak ígérkezik. A tél első fele az átlagosnál jóval enyhében fog indulni, a tartós kemény fagyok kialakulásának valószínűsége rendkívül alacsony, miközben az atlanti és mediterrán áramlások dominálhatják majd a télen a térség időjárását. December például az átlagosnál aktívabb ciklontevékenységekre és gyakoribb frontátvonulásokra számíthatunk majd, amely az átlagosnál bőségesebb csapadékot szállít a térségébe, viszont ami érdekes, hogy nem hó, hanem bizony eső formájában, szóval enyhe és esős tél ígérkezik, és jó ír, hogy a tavasz közeledtével sem mutatkoznak szárazságra, vagy pedig tartós csapadékhiányra utaló jelzések hazánk területén, amivel ugye küzdöttünk egész évben, úgy néz ki, hogy a csapadék mennyiség. Azt, ha minden jól megy, akkor rendeződni fog. 8 órakor pedig jönnek a további frissek, indítsuk együtt a hetet. Jó reggelt, ez a Best reggel! A zene mindig ott

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezz elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a nevelés tudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn, Sátoraljaújhelyen. 2026-ban is folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a 3 alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Magunk mögött hagyva a nyárias hétvégét, ma ősziesebb hangulatra kell készülnünk Szabolcsban. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

James Blunt a Best reggelben, és akkor itt a hét első klasszikus munkaideje, hiszen a főnök becsengedett, az iskola becsengedett 5 perc járó, most már 8 óra után, és egy fontos hír az egészségügyel kapcsolatosan, a megelőzés ugye nagyon fontos, és erre új lehetőség van a mai naptól, új egészségügyi szolgáltatással bővül Nyíregyháza, hiszen ma hétfőn 10 órakor megnyílik a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadion szabadidősport központjának orvosi rendelőjében. Az új szolgáltatás célja pedig, hogy a megelőzés, az egészségtudatosság és az alapvető egészségi állapot felmérése könnyen elérhetővé váljanak nekünk nyíregyháziaknak, és a nyíregyházi egészségpont pont ezért jött létre, hogy közelebb vigye a városlakókhoz a prevenciót és az egészségtudatos szemléletet, valamint lehetőséget biztosítson alapvető egészségi állapot felmérésekre. Az egészségpont pedig a hét minden munkanapján várja majd önöket a Városi Stadion szabadidősport központjának orvosi rendelőjében. Megnyitó ma 10 órától, most pedig Honey Beast.

0: Ugyan még csak hétfő van, de miért ne foglalkozhatnánk már a hét második felével? Már csak azért is, mert hogy pénteken igazán izgalmas nap jön Nyíregyházán. Újra a Kutatók Éjszakája programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen, ahol délutántól estig látványos kísérletek lesznek és mindenféle előadások a természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságtól kezdve a gazdasági, történelmi, irodalmi témákon át, egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományokig számos terület fog bemutatkozni, és a programban például helyet kapnak látványos fizikai és kémiai kísérletek, mikroszkópos bemutatók, drónok, 3D nyomtatás, robotika, repüléstechnika, hegesztési szimulációk, valamint csillagászati és földrajzi programok is. Például megtudhatják azt, hogy hogyan segíthet a matematika egy lottó probléma megfejtésében, miként működnek a mesterséges intelligencia modellek, vagy hogy hogyan változtatja meg a közösségi média a mindennapi kapcsolatokat, és persze a sport és az egészség is fókuszban lesz majd a péntek délután folyamán. Kutya bemutató, mentő és újraélesztési gyakorlat lesz elsajátítható, lézeres lövészet, egészségügyi szűrések, valamint a kisebbeket, a fiatalokat, na meg hát a játékos kedvű felnőtteket a most nyíló Campus Play Zone is várja, ahol gamer PC-k, PlayStation, VR eszközök, interaktív játékfal és digitális padló is megtekinthető és kipróbálható. Az esti órákban pedig, hogyha minden jól megy, vagyis az időjárás is támogatja, akkor társjöves csillagászat is szerepel még a programban. Ez tehát a Kutatók Éjszakája, ami az egyetemen lesz most pénteken. Nálunk pedig mindjárt jön a Csak 10 perc rovat a Best reggelben. Hát így szarad az idő. Nem sokára már 8:30 és a héten először Molnár József és Szakács Tibi a kudarcokról pozitívan fog beszélgetni, hiszen tudjuk azt, hogy ha az ember életében nincsen kudarc, akkor fogalmunk sem lenne, hogy mi az a siker. Hallgassák meg őket 8:30-kor.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
2: 10 perc. A mai témaválasztással nem szeretnék kudarcot vallani, de különben fogok. Majd ez kiderül később. Köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza, kivétel nélkül mindegyiket feltöltjük a weboldalra www.csak10perc.hu. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész léleggyógyász barátom. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
3: Köszönöm, eddig így indult, úgyhogy ennek nagyon örülök.
2: A mai témánk a kudarc lesz. És
3: el akarod venni a kedvem?
2: Nem, de azért kell erről beszélnünk, mert szerintem az emberek nagy többsége nagyon széles spektrumon mozog abba a tekintetben, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéskörhöz. Uh-huh. Egyáltalán mi az, hogy kudarc?
3: Hát mondjuk azt az alapvetést itt az elején, hogy a mai társadalom azt a jelenséget, amit mondjuk kudarcnak nevezel te is, meg én is, azt általában nagyrészt negatívan kezeli. Tehát, hogyha be kell tenni különböző fogalmakat azokba a csoportokba, hogy mi a pozitív és mi a negatív, akkor azt a szót, hogy kudarc, azt nyilván mindenki egészen szépen odahúzza a negatívhoz. Igen, hiszen azt mondjuk, hogy
2: nem sikerült valami.
3: Így van, akkor az vesztességet jelent, ma ugye ezt azt mondják, hogy béna, vagy azt mondják rá, hogy értéktelen.
2: Ugye ez egy picit, ilyen bélyeg, nem? Tehát az, hogy kudarcot vallottál valamiben, az már eleve azt jelenti, hogy ott aztán megbicsaklott ez a dolog.
3: Jó, mi történik az emberekkel akkor, amikor az életükben először kudarc éri őket? Mit hoz ez legtöbbször?
2: Rossz érzést. Negatívumot. Na, mit hoz?
3: A legtöbb embernél azt látjuk, hogy az első igazán jelentős kudarc után mindenfajta próbálkozással felhagy, mert azt gondolják az emberek nagy rész, hogyha nem csinálnak semmit, akkor nincs kudarc, így el tudom magammal, meg el tudom a világgal is hitetni azt, hogy én nem vagyok vesztes, hiszen bizonyíts be, hogy én vesztes vagyok, hiszen nem látsz kudarcot az életemben. Ezért csak a komfortzónámon belül maradok, és csak olyan dolgokba igyekszem részt venni, amelyben a kudarcot tulajdonképpen gyökerénél fogva az életemből kirántom.
2: Lehet egy olyan világban élni, ahol nincs kudarc? Csak azért kérdezem, mert hogy én mondjuk máshogy szocializálódtam, máshogy nőttem fel. De engem ezek vittek előre.
3: Na, itt van a kutya elásva. Mert azt mondjuk, hogy ha megnézel mondjuk egy kisgyermeket, aki természetesen és ösztönösen fogadja a világból felé érkező ingereket, akkor ugye mindannyian megtanultunk valahogy járni. Ugye hát azért ez egy fontos... nem úgy tanultunk meg járni, hogy felálltunk és elindultunk, hanem nagy részt, mire megtanultunk járni, addig 200-szor a szenekünkre estünk, beütöttük magunkat, sírtunk, mérgesek voltunk, a szüleink noszogattak, elénk álltak, cukorkát lóbáltak előttünk, vagy bármilyen módon. Nem adtuk fel, most gondold el azt a kisgyermeket, aki megpróbál felállni, kétszer fenéklesik, és azt mondja, jó, akkor ez is van itt fejezve.
2: Ennyi.
3: És akkor innentől kezdve felnőttként is mondjuk négy kézláb fog járni. Hát nyilván nem. Az, hogy valaki folyamatosan próbálkozik, gyakorol, és eközben kudarcokat él át, eközben tudjuk igazából korrigálni önmagunkat. Most, hogyha azt mondom, mint a felállás meg elindulás, az egyensúlyozást, mint ami utána már egy teljesen automatikus része lesz az életünknek, azt ugyanígy meg kellett tanulnunk. Vagyis azt kell mondani, hogy akkor, amikor egyfajta kudarcról beszél az ember, akkor arra azt kell mondani, hogy ez valamilyen szinten a kudarc az ember mesterévé válik, mert valamit tanulok közben. Megtanulom elfogadni a lehetőségeimet, megtanulom önmagam korlátait nagyon komolyan venni, illetve megpróbálom ezeket a korlátokat amennyire csak lehet feszegetni, és hátra tudok előrébb jutni. A kudarc önmagában nem kell, hogy feltétlenül negatív bélyeget, ahogy te mondtad, süssön az ember fejére. Az a név, hogy Edison, azért az ismerős, azt gondolom mindenkinek.
2: Hogyne, egy jó feltaláló volt, igen.
3: Bizonyám. Feltaláló volt, és képzeld el, hogy több mint 1000 találmánya volt Edisonnak, és volt néhány nagyon érdekes mondat ezzel kapcsolatban. Azt mondta egyszer, hogy nem buktam el, csak találtam 10 000 utat, amin nem lehet járni.
2: Hát ő egy jó példa lehet erre.
3: Vagy másik ilyen azt mondta, hogy nem csüggettem el, mert minden elvétett rossz próbálkozás egy újabb lépés volt előre. Aha. Tehát hogyan lehet azt, ami nem sikerül, azt, ami kudarcos, azt mondjuk pozitívan értékelni. Nagyon sok olyan ember van körülöttünk, biztos te körülötted is, akire azt mondja, hogy valamit vagy tökéletesen csinálok, vagy sehogy. Őket mondjuk azt mondjuk, hogy megverte a sors azzal, hogy ők maximalisták. Aztán vannak olyanok is körülöttünk, aki azt mondja, hogy én nem csinálok semmit, mert azt úgyis el fogom rontani. Ugye ők ezzel a szindrómával küszködnek. Hol van a kettő között az az út, ami viszont előre visz? Ha nem is vagyok tökéletes, ha nem is csinálok mindent jól, azért mégiscsak megpróbálom. Persze lehet, hogy nem sikerül, de mi van, ha mégis igen?
2: Hát persze, de hát az életben ugye annyi mindent kell megtanulnunk, például azt is, hogy kell felállni. Ugye hát, hogyha ezt így fogjuk fel, hogy az...
3: A segreesést nem tanuljuk.
2: Hát nem, de felállunk belőle.
3: A felállást tanuljuk, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azt, hogy fenékre esek, azt nem tanulom.
2: De igazad van ebben.
3: Csak a felállást tanulom.
2: Igen. Nagyon jó üzenetet kaptunk az egyik hallgatótól. Hol található a legtöbb lehetőség?
3: Az életben.
2: Nem ezt írta, azt írta a temetőben.
3: Igen. Hát vagy itt, vagy
2: amiket
3: ott. Nem,
2: tehát, hogy végét tehát, amiket van. Meg nem valósítottak az emberek, a legtöbbet oda vitték el magukkal. Lehet... Ugye nem tudhatjuk ezt biztosan, de lehet, hogy pont azért, mert úgy gondolkodtak, inkább elvitte a sírba, mint hogy megvalósította volna, és lehet, hogy mondjuk csodaszép élete lett volna, mert lehet, hogy volt egy-két ilyen nagyon pici, miniatűr probléma, amin meg megfenek lett.
3: Ezt már talán mondtam a mi beszélgetésünkben, hogy akkor, amikor az ember olyan emberekkel találkozik, akik készülnek ebből a világból el, és amikor velük beszélgetünk az életük legfontosabb dolgairól, állomásairól, sikerekről, most akkor maradjunk annál, hogy kudarcokról is, akkor érdekes módon ezek a világból elköltözők lassan-lassan már nem arról beszélnek, hogy mi az, amit az életükben megtettek és rossz volt, hanem legtöbben arról beszélnek, hogy mi az, amit nem tettek meg, pedig meg kellett volna próbálni. Az embereket ez jobban feszíti. Miért nem tettem meg? Mondhattam volna, de nem mondtam. Mehettem volna, de nem mentem. Hívhattam volna, de nem hívtam. Tehát nagyon érdekes, hogy a kudarc ilyen oldalon jön vissza az emberek életében. Vagyis, hogyha én azt nem teszem és nem tartom végterméknek, hogy valami nem sikerült, hanem azt mondom, hogy ez a kudarcos helyzet, ez valaminek csak a része, vagy a folyamatnak egyetlen állomása, akkor valahol egyfajta célt el fogok biztosan érni.
2: Elgondolkodtató dolgokat mondasz most, József.
3: Ez a verseny is egyébként igen. Tulajdonképpen minden verseny erről szól. Tehát a második, meg a harmadik, abban a pillanatban, amikor futunk a versenypályán, és van valaki elől, és én a második, harmadik, negyedik, ötödik vagyok, abban az élethelyzetben, ott, abban a másodpercben az kudarc, hogy nem én vagyok elől. Mit látunk? Hogy egyszer csak a második, a harmadik, meg a negyedik elindul és rakétát robbant. Pedig abban a pillanatban ő azt érezte, hogy hát csak a harmadik vagyok, és ahhoz, hogy első lehessen, kell ez az érzés is. Nagyon furcsa, hogy ez az, amit szülőként is megpróbálunk a gyermekeink nevelése közben, hogy ne érje kudarc a gyermeket, csak sikerek érjék, csak szép dolgok érjék, és aztán utána azt mondjuk, hogy hát igen, de teher alatt nő a pálma. Ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogy a kudarctól mégsem kell mindig minden gyermeket megóvni, mert az élet az a kudarcokról, és amit már a beszélgetésünk elején elmondtunk, a felállás megtanulásáról szól.
2: Elnézést idejöttek, de Kettő Tomitól kaptunk egy olyan viccet üzenetbe, amit el kell most mondjak. Bár ebben a műsorban nem nagyon szoktunk vicceket mondani, de agresszív kismalac elesik. Oda megy hozzá az állatbarátja. Jaj, kismalac, biztos megütötted magad. Gyere, segítek, felállni. Mire a válasz? Kus, én így szállok le.
3: Igen, úgy szoktam leülni. Igen. Na, szóval, nagyon ez csak köszön. Az a kismalac mondja, akit hagytak fenékre ülni, vagy leesni.
2: De édes Istenem, nagyon jó. Köszönjük szépen. Hát ez elnézést azért a kitérője. Nagyon fontosak ezek a dolgok. Szerintem ezekből tudunk a legtöbbet tanulni. Ez tud minket a jó irányba elvinni, hiszen én azt gondolom legalábbis, hogy a kudarcokra azért van nagyon nagy szükség, de én nem akarok filozófus lenni, de azért van nagyon nagy szükség, mert ezeknek a kezelését, ezeken való továbblépést, az, hogy ez energiát adjon, és akkor ebből egy valami még jobb dolgot csináljunk, na ezt kell jól megtanulni az életbe.
3: azt, amit ahogyan megfogalmaztam tulajdonképpen egy fél mondatban az előbb, hogy a kudarc az nem valaminek a vége, hanem egy folyamat része. És az, hogy ebből mi sül ki, itt kapcsolódok megint csak hozzád, az sokkal fontosabb, mint hogy abban a pillanatban, amikor a nem sikerülés pillanatában én mit érzek. A nem sikerülés pillanata az megállíthat, és azt mondom, hogy többet nem próbálkozom. De ha nem sikerülésből az jön, hogy na, akkor ennek szaladjunk neki még egyszer, akkor abból valami kisülhet. Nem biztos, hogy másodikra sikerül, de már akkor még több információ,
2: akkor,
3: még több...
2: Akkor jöjjön feledizon neked. Hát, nem?
3: Pontosan így van. Uh-huh. Így van.
2: Letelt
3: van
2: az időnk.
3: Van 10 út, ami járhatatlan, egyet kell megkeresni, ami járható.
2: Pontosan. Letelt az időnk. Mondhatom én azt ezen a ponton, hogy minden jó, ha jó a vége, ha nem jó, akkor még nincs vége.
3: Mondhatod, és sokan után én már meg se tudok szólalni.
2: Igen. Vagy mondhatom-e azt, hogy ne add fel, csak ha bélyeg van rajta.
3: Igen.
2: Ezt is. Jó, oké. Nagyon élveztem ezt a mai műsort, és Józsi, nagyon szépen köszönjük. Legközelebb találkozzunk megint. Nagyon várom ezt is. Köszönjük még egyszer.
3: Sikeres életet kívánok mindenkinek. Sziasztok.

0: Csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Tartom a hét, itt van a hétfő 21-e, jó reggelt, ez pedig a Best FM Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Hogyha a holnapi napja úgy alakult, hogy van egy kis szabadidő, például 10 és 16 óra között, akkor érdemes sétálgatni majd a Kossuth téren, ugyanis ismét közfoglalkoztatási kiállítás és vásár lesz majd Nyíregyházán. 39 megyei és két vendégtelepülés mutatja majd be a startmunka termékeit, a kiállító fohászokat és amúgy közfoglalkoztatottak készítették az országos hajléktalan mintaprogramban. Az önkormányzatok mellett pedig itt lesz majd a rendőrfőkapitányság, a Nyírerdő ZRT és a vízügyi igazgatóság is, és a vásárlási lehetőséget mellett a települési önkormányzatoknak is kiváló fórumot biztosít a tapasztalatcserére ez a nap, és egymás gyakorlatának megismerésére. A minőségi munka elismeréseként pedig a megnyitón át fogják majd adni a termékdíj pályázat díjait is. A kiállítókat színes színpadi produkciók, hagyományos mesterségi bemutatók, tésztakészítési és befőzési bemutatók, valamint gasztro ínyességek is várják, mint például lekvárok, sajtok, kézműves kolbászok, ezeket meg lehet majd kóstolni. A holnapi nap folyamán a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron a Kossuth téren 10 és 16 óra között.
1: Mindenből a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is.
3: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
4: Helyi rádiókban.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Októberben indul a róka vakcinázás, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, életet menthet a korai rákszűrés. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal, előadásokkal és játékos tudományos programokkal is készülnek. A természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságoktól kezdve a gazdasági, történelmi és irodalmi témákon át egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományig számos terület mutatkozik be. 3D nyomtatás, robotika, repülés technikai szimulációk is várják majd az érdeklődőket, de lesz lézeres lövészet és egészségügyi szűrés is. Megnyílik a Campus Play Zone, ahol mások mellett VR eszközök, interaktív játékfal, digitális padló is kipróbálható lesz. Részletes programok a www.enye.hu oldalon. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
6: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
5: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos idővel indul Szabolcsban a hétfő, napközben megélénkül a szél és néhol kisebb záporok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet még eléri a 24 fokot. A folytatásban egy hidegfront nyomán 2-től jelentősen visszahűl a levegő, a hét közepén már csak 17-19 fok valószínű és több lesz a felhő. A hétvégére viszont lassan melegszik az idő és visszatér a száraz napsütéses kora őszi időjárás. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most

túl most már szeptember közepén, 21-e van és új hét, akkor új programoknál nézzük, hogy mik ezek itt Nyíregyházán. A Borbányai Művelődési Ház egész hétre készült egy programajánlat sorozattal. Mondom is, hogy melyik nap milyen tematika lesz. Például a mai napon délután 2 órától bűnmegelőzési előadás várja önöket. Holnap a country világába lehet belekóstolni. Szerdán Borbányai néptáncest, csütörtökön évadnyitó ringató gyerekeknek és anyukáknak, valamint pénteken már vidámabb a történet, Borbányai pálinka, sütemény és pogácsa verseny várja önöket. A Margaretta utca 50 szám alatt, és nem csak Borbánya aktív, hanem a Városmajori Művelődési Ház is. Ők gondoltak a Szív világnapjára, és ennek jegyében ők is elindítottak egy hetes programsorozatot, ami holnap indul majd senior örömtánccal, valamint kezdő country táncfolyam lesz majd kora délutántól, aztán pedig szerdán jön a Reiki Klub, csütörtökön gerincjóga, pénteken pedig gyógytorna és különböző szűrővizsgálatok segítenek önöknek, mint például vérnyomásmérés, oxigénszintmérés, és ráadásul még szépségtanácsadással is készülnek. Mindez ingyenesen, viszont regisztrálni kell. Ennek a lehetőségét megtalálják a honlapunkon, kattintsanak, kattanjanak ránk ezen a héten is, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon

0: És indul a hét katasztrófavédelmi hírekkel is. Mögöttünk egy hétvége, milyen események voltak, erről jönnek információk. Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: 3 nap alatt, azaz péntektől vasárnap éjfélig 40 segélyhívás érkezett be a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Hello Norbi, és köszöntöm a hallgatókat is. Tegnap egy nagyobb riadalom is volt városunkban, ugyanis tűz keletkezett tegnap este egy 10 emeletes társasház pincéjében, Nyíregyházán a Toldi utcában. Teljes terjedelmében égett egy 1 köbméteres műanyag hulladékgyűjtő, amelyet a város hivatásos tűzoltói oltottak el. A társasház azonban nagy mértékű füsttel telítődött, így úgy döntöttek a tűzoltók, hogy az épületet szintenként átvizsgálják, és túlnyomásos ventilátorral ezután átszellőztették. Rövid időre 75 embernek kellett elhagynia az otthonát, de személyi sérülés szerencsére nem történt. Lakóház előtetője alól szivárgott füst vasárnap Újfehértón a Toldi Miklós utcában. A helyi önkormányzat és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók megbontották az előtetőt, és 2 gyorsugárral oltották el a kisebb területű izzást. A tűz az épület tető szerkezetét szerencsére nem érintette, lakosságvédelmi intézkedés, személyi sérülés nem történt. Vasárnap több térségbeli helyszínen kellett szabadtéri tüzet oltaniuk a tűzoltóknak. A legnagyobb kiterjedésű tűz Nyírmegyesen a Béke utca mögötti külterületi részen volt, ahol letermelt nyárfa erdőből visszahagyott ágak és gajak égtek 1,5 hektáron. A mátészalkai hivatásos tűzoltók vízszállítójukkal és további 2 szerrel érkeztek a helyszínre. Kéziszerszámokkal, gyorsugarakkal és puttonyfecskendőkkel fékezték meg a lángokat, de további kisebb-nagyobb tüzek voltak Nyírmadán, Nyírkércs és Laskot között, Nyíregyháza Butykasoron, Garbolcnál, Nagyecseden, Fehérgyarmaton és Tiszavasváriban is. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és nyugodt hetet nektek is, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

sikeres hetet, hiszen mi csak most kezdünk, de például, ha egy picit is fókuszálunk hétfőn a szombatra, mert hogy miért ne tennénk, akkor látjuk azt, hogy mennyire pezsegni fog majd a város Nyíregyháza. Például szombaton ismételten gyereket a magasba. Egyetlen egy lényeg van itt. A szimbolikus pillanat, miszerint pontban 11 órakor a résztvevő szülők az ország és a határon túli magyar lakta települések számos pontján egyszerre fogják majd felemelni a legkisebbeket a magasba, megmutatva, hogy a gyermek a legnagyobb érték. Igaz, hogy az emelés ugye az tű pontosan 11 órakor lesz országos szinten, viszont érdemes már hamarabb érkezni, hiszen lesznek különböző kísérő programok, várjátok a családokat. A Józsavárosban Ungvársétány 3-5. És nem árt majd a bringa láncokat egy kicsit megolajozni, hiszen jön a Bringa Város szombaton a családi szabadidős sportrendezvény, itt pedig a fókuszban az életmód, a mozgás és a jó levegő szerepel. A Bringa Város során több százan kicsik nagyok tekernek majd Nyíregyháza utcáin, miközben a Kossuth téren is színes programok lesznek, és 14 regisztrációs pontról lehet elindulni, összesen 24 helyszínen lehet a pecséteket gyűjteni, ráadásul egészen 15 óráig, a bringa.com pedig családi programok, játékos feladatok és több helyszínen kressztesztek és kresszpályák is várják majd önöket. Együtt teker a család, nem időre, nem a tempó a lényeg, hanem hogy végig tekerjük ezeket a pecsétgyűjtő pontokat, közben pedig élvezzük a bringázás élményét itt Nyíregyházán. Hát ezért lesz mozgalmas a szombati nap a hétvégén, és ez még csak néhány szelet a sok lehetőség közül. Bogarásszanak egész héten bestfm.nyíregyháza.hu, kattanjanak és kattintsanak a program ajánlatokra.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom városunkban, különösen a főutak mentén és az oktatási intézmények környékén tapasztalható forgalmi torlódás. Folyamatosan festik át Nyíregyháza belterületén az útburkolati jeleket, az adott helyen figyelmesek legyenek. Erős áramú hálózat cseréjét, bővítését végzik az Egyház utcán, az érintett helyszínen a gyalogos, kerékpáros és autós forgalmat is korlátozzák. Ne feledjék, 30-as sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák közelében, óvatosak legyenek. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Néhány perc múlva 10 óra, megveregethetjük a várunkat, megcsináltuk. Elindult a hétfő, és ez a reggel egy kicsit olyan volt, amikor kinéztünk az ablakon, akkor rájöttünk, hogy a természet sem nagyon kedveli a hétfőket, de elindult, és ez a lényeg, kicsit szürkén, elsősen nulla napsütéssel, de ez változni fog. Ki fog majd kandikálni Nyíregyháza felett a napsütés, viszont délutántól újra eső várható, ami egyáltalán nem probléma, hiszen a természetre bőségesen ráfér a locsolás, ránk pedig ránk fér a jó kedv, ez garantált a folytatásban. Töltse a hétfő további részét is a Best FM-mel. Ennyi volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Holnap reggel folyt köp 6-tól.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
4: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a falkosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
3: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmlejátszás színesíti, további részletek az enye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb, kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

Andis, köszi a híreket, 10 óra után pedig 5 perccel én a legjobb zenéket fogom hozni, mert hogy azt látom, hogy igencsak jó zenei kínálatunk. Mikával indulunk, aztán Báj Alexék is érkeznek, a kabát pedig mindenkire nem árt, hogyha mondjuk úgy fölkerült a reggeli órákban. Na de erről majd később, hogy hogyan alakul az időjárás, és hogy mi mindenre lehet még számítani. A jó zenéken kívül jó hangulatra garantáltan. Én Zentai Edit vagyok egészen 2-ig. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A Best FM lendületbe hoz.
1: Változatos zenék, és tényleg a kedvencek. Szó szerint Best FM.
2: Én imádom a Best FM-et, mert mindig ribabőrös leszek ezekkel a zenéktől.
0: Best FM. A legjobb zenék. Tegnap

Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 21-e van, és bizony egy hideg fronttal indul itt a hét. A mai reggel mindannyian érezhetjük, amikor ablakot nyitottunk, hogy hoppácska, azért picit lehűlt a levegő, kellemesen fúj a szél, előkerültek a kis lajbik, a zakók, a kis farmer kabátok, és bizony már a sportcipők is. Szerintem nagyon kevesen indultak már szandálban, mondjuk a munkahelyre vagy az iskolába, mert hogy itt van az ősz, nincs mese. Na de lassan majd megnézem, hogy milyen időjárás is alakul itt a mai napon. Egyébként a mai napon, szeptember 21-én lehet köszönteni a Mátékat és a Mirellákat, és a különlegességeket is fogom majd hozni. De van egy különlegesség, mert hogy ugye tegnap játszott a Spartacus, egy gyors sporthír, 1-1 lett egyébként a meccsnek a vége, és biztos, hogy hatalmas öröm lehetett. Én legalábbis közel lakom a stadionhoz, és hallottam is a 7. percben, hogy itt valami történt. Hát bizony történt, mert hogy a Spari már a 7. percben vezetést szerzett, a Fradi pedig a 2. fél időben egyenlített. Viszont a nyíregyháziaknak több nagy helyzetük is volt a folytatásban, így akár a győzelem is összejöhetett volna. Na de majd legközelebb. A Spari részéről viszont összességében elégedetten értékelték a találkozót, nagyon fontos pontot szereztek ugye a bajnoki címvédő ellen. No hát jó napot, jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, a legjobb zenéket pedig hallgassák itt a 103.9-en.

0: Beszapanak, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

legjobb zenék között, és azért minden időjárásnak vannak pozitív hatásai is. Például itt az a lehűlés mérsékelte azért a parlagfűnek a pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé nagyon magas, viszont a következő napokban a pollen terhelés ilyen közepes magas szinten való stagnálása várható. Időjárási fronton azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes az esernyőt bekészíteni, így az egész héten előfordulhat majd az eső, viszont a mai napon még mindig el kell mondanunk azt, hogy most már itt van az ősz, és ez a hidegfront, amivel indult ez a nap, ez a hét, az úgy meghatározza majd az egész hétnek a hangulatát. Szóval hidegfront, elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, viszont napközben szakadozik majd a felhőzet, úgyhogy futó záporok, esetleg egy-egy zivatar itt nálunk észak-észak-keleten előfordulhat. A front mögé azért sokfelé megerősödik, néhol pedig viharossá fokozódik majd. Ez a kis szelecske lehet érezni, úgyhogy aki frissen mosott hajat, nekik nagyon szépen fogja majd dobálni a szél a frizurájukat, úgyhogy ha valaki ma megy fodrászhoz, kalkulálja bele ezt a szeles időjárást. És azt is, hogy jönnek a legjobb zenék, amivel egy kicsikét lehet itt a hangulatot is akár spékelni, vagy akinek van kedve, úgy dalolázhat, mert hogy jön a Maradjatok gyerekek itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: között nagyon úgy tűnik, hogy véget ér a nyár, vagy legalábbis a tegnapi napon igencsak kitombolta magát még a napsütés, és nagyon jó idő volt, ezt sok helyen lehetett érezni, nagyon sokan voltak kint a szabadban, mozogtak, kerékpároztak, szalonnát sütöttek, vagy netán egy ilyen utolsó kis hambipartit is összehoztak, nagyon jól tették, mert egy remek idő volt. Hát most már érezhető ez a kicsike lehűlés, no de hát mit csináljunk, ugye szeptember 21-e van, ez már igencsak ilyen őszi kis időjelzést is eredményezhet. Egyébként a mai napon puszi a Mátéknak és a Mirellákat, őket lehet köszönteni. Ma van egyébként a Béke Nemzetközi Napja, az Alzheimer Világnap és a Hála Világnapja, amilyen izgalmas, hogy pont hétfőre esik. Hát legyünk hálásak egyébként akár ezért a hétért is, de hogy mit is takarnak ezek a fogalmak, no ennek is majd utána nézek. Addig is zenélünk, a legjobb zenék között kívánok mindenkinek. Szuper hétfői délelőtöt, jön Segi és a Bombasztik.
1: Best FM. Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a daily órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végét is közelet.
1: Sziasztok, Vigyi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz meg.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. We'll be right back.

0: Mindjárt 11 óra van, úgyhogy ha valaki még nem reggelizett rendesen, akkor most már tényleg itt az idő egy kis harapnivalóra, egy joghurt, egy szendvics, egy gyümölcs, bármi, ami lendületet ad a hétfőhöz. Én pedig maradok még a következő órákban is egészen 2-ig, úgyhogy folytassuk együtt a hétfői napot, most pedig a hírekkel Andris érkezik, mindjárt 11 óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs-Szatmár Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn, Sátoraljaújhelyen. 2026-ban is folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Magunk mögött hagyva a nyárias hétvégét, ma ősziesebb hangulatra kell készülnünk Szabolcsban. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb, kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

11 óra után vagyunk, nagyon szép délelőtöt kívánok mindenkinek. Szeptember 21-e van, a napocska pedig, ahogy elnézem, elő-elő bújik, úgyhogy érdemes néha úgy egy kicsikét kinézni az ablakon és beszippantani az energiáját, amit ad nekünk. Energia jön zenei fronton a Kompakt Diszkóval, Horváth Tomival, Ákossal és Kylie Minoggal. Ebben az órában mindenképpen a legjobb zenék között ők is szerepelnek. Én pedig egészen kettőig itt a Besten, a mikrofon mögött Zentai Edit.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton, és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

Ő volt Janet Jackson itt a Best FM-en, és nem olyan régen jelent meg Michael Jacksonnak az életrajzi filme, és nagyon érdekes, mert Janet Jacksonnak a nevét egyszer sem említik meg ebben az életrajzi filmben, pedig a pop történelem egyik legnagyobb hatású női előadója. Egyébként a háttérben állítólag ilyen régi családi konfliktusok és személyes lojalitások húzódnak meg, ugye, hogy mindenhol van ilyen, ahol sok a gyerek, nagy a családot, előfordulhatnak nézeteltérések. Egyébként a Michael film hatalmas érdeklődést váltott ki, de Janet Jackson hiánya újabb kérdéseket vetett fel itt a család történetével kapcsolatában. Janet egyébként nem kommentálta a filmnek a film körüli kérdéseket, így könnyen elképzelhető, hogy a jövőben majd ő is egy külön életrajzi film keretén belül mondhatja el, vagy mutatja be az ő nézőpontját is. Hát addig viszont a rajongóknak marad a találgatás, vajon egy tudatos döntésről volt szó, vagy családi lojalitásról, vagy egyszerűen csak egy kreatív nézeteltérésről lehet itt majd szó, ami majd remélhetőleg a jó filmek kapcsán kiderül, mondjuk, mert hogy ilyen mindig is van, ahol nagy a család, sok a gyerek, ott ugye kiderülgetnek dolgok, hogy nem biztos, hogy mindenki egyetért mindennel. Fő a nyugalom, főleg így, hogy ma szeptember 21-én a Hála napját is ünnepeljük, úgyhogy nekem egy nagyon aranyos kis sztori merült fel a fejemben, itt a múltkoriban kávéztam egy kedves kis nyíregyházi barátnőmmel, aki elkerült az ország másik végére dolgozni egy óvodában, és képzeljék el, hogy mesélte nekem, hogy ott minden hétfőn a gyerekekkel leülnek, így körbeülik az óvónénit a gyerekek, és fölteszik nekik azt a kérdést, hogy te miért voltál hálás az utóbbi napokban, vagy a múlt héten, vagy a hétvégén. És a gyerekek, hát hogy elmondta, hogy annyira aranyosan szoktak itt választ adni, nagyon sokan nyilván a szüleikért, a finom ételért, a játékért, de így meg lehetne fordítani ezt a kérdést, és ha mondjuk én tenném fel önnek, önöknek, hogy mi az a dolog, amiért hálásak? Vagy mi történt mondjuk a hétvégén, ami hálával töltött el a szívüket? Akkor egy jó kis beszélgetést is lehet majd itt generálni, akár ebédidőben ennek a válaszadása kapcsán. No, én pedig zenélek addig is, hiszen a legjobb zenéket hozom itt a 103.9-en. Rádiózom velem, a teheti.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: játék Mirellák, boldog névnapot kívánok szeptember 21-én, és három fontos világnap is jutott egyébként mára. Ma van a béke nemzetközi napja, jaj, erről mindig eszembe jut, egyszer voltam egy rendezvényen, ahol föl kellett olvasnom egy ékezettel elírt és elbetű írással történő kis írás, amiből adódóan a béke helyett békát olvastam. Na, gondolják el, ez milyen jól jött ki egy augusztus 20-ai ünnepségen. Utána mondtam is a szervezőknek, hogy hát gyanús volt nekem itt ez a fő cím, hogy most béka, hát milyen vers ez. Aztán ugye látjuk itt a klaviatúrán, nagyon könnyen el lehet ütni betűket, amiből lehet félreértés, a magyar nyelv az pontosan ilyen szép. Egyébként ma van még a Hála világnapja, úgyhogy van egy napunk, amikor is a békére, az odafigyelésre és arra is emlékeztet minket, hogy ne felejtsünk el hálásak lenni azért, mondjuk, amink van. És higgyék el, hogyha már egészségünk van, az a legnagyobb dolog, amiért hálásak lehetünk. Főleg akkor, hogy ma még az Alzheimer világnap is kapcsolódik ehhez a dátumhoz, és bizony ezt nagyon sokan tudjuk, hogy ez nem más, mint az időskori elbutulás, demencia, leggyakoribb folyamatosan előre haladó agyi betegsége, amely az agysejtek pusztulásával és az agyszövet zsugorodásával jár. Hát igen, ez nem, nagyon nem egyszerű ennek a kiderítése, de nagyon jó demencia teszteket lehet már egyébként úgy végeztetni, fölkészülni mondjuk arra, hogyha tényleg megéljük ezt a kort, akkor szembesüljünk ennek a diagnózisával. Én szoktam mosolyogni, mert az én édesanyám 79. éves, és hát ő tagadja, hogy itt vannak ilyen problémák, de azért nagyon sokszor szaladunk oda hozzá föl, mert hogy éppen elnyomkodja a telefonját, és nem tudja visszaállítani, vagy a tévéjét. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy rohamos módon fejlődik a technika, és hát még sokszor én se tudok mondjuk úgy haladni vele. No, de azért ez jó kis tornajáték fejben, mondjuk az idősebbeknek. Egyébként nagyon jó, hogyha valaki keresztrejtvényt fejt, vagy olvas, és szerintem a beszélgetés, a kommunikáció is rendkívül jó hatással lehet ennek a betegségnek a kezelésére. No, hallgassuk a legjobb zenéket, mert hogy betárasztam bőven, Kylie Minogue jön, aztán egy kicsikét újabb földolgozásban majd hozom a Csak azért is szerelem, amit valamikor az első emelet játszott, új köntösbe érkezik, de előtte Ákos itt a Best FM-en. Szép napot kívánok, nem sokára 12:30.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

azért is szerelem, a régi jó kis első emelet magyar poprock együttes 82-ben alakultak egyébként, úgyhogy a 80-as évek magyar popzenéjét egyértelműen meghatározták, és nem tudom, ki emlékszik arra, hogy voltak ők itt Nyíregyházán, még a régi, vagyis a mostani új stadionnak régi változatában adtak egy koncertet, én ott voltam, és az első ilyen gyerekkori koncertélményem volt az első emelet koncert, és hát úgy tudtam énekelni, no megnézni kikire, szerintem ilyen első szerelmeim egyike közé tartozott ő is. A film forog tovább, Állj vagy lövök, Elvarázsoltál, sorolhatnám itt a dalokat. Egyébként nagyon jellegzetes, könnyed, ilyen slágeres hangzásáról vált ismert a zenekar. Na és ha már azt mondom, hogy szerelem, akkor tényleg ez a dal, ez pont olyan, hogy a szerelemnek nem lehet nemet mondani. Jön, győz és mindent visz, úgyhogy jó állapot így szerelmesnek lenni. Én külön szoktam mosolyogni akkor, amikor a Kossuth téren mondjuk jövök, megyek, és még mindig látok olyan gavallér fiatal embereket, akik mondjuk kerékpároznak, amiért ennyi belnyézni szoktam, de ha ott van a kezükben egy szár rózsa, akkor mindig úgy felszisztenek, hogy ó, hát vannak azért még úri emberek. No, hát szerintem rózsát adni bármikor bárkinek lehet, nem kell ahhoz éppen névnapnak, vagy szülinapnak, vagy különleges alkalomnak lenni, mert egy kis figyelmesség mindenkinek jól esik, főleg így a hála napján, mert hogy ma itt szeptember 21-én ezt is lehet ünnepelni. A legjobb zenék jönnek, aztán mindjárt dél, amihez majd én jó készülődést kívánok, asztal mögül fölállunk, pici nyújtózkodás, nagy pohár folyadék, vagy víz, vagy ki mit fogyaszt, aztán majd jó étvágyat kívánok én is az ebédhez. A következő órában egy recept ajánlattal készülök, már csak azért is, hogyha valaki nem tudott bepakolni éppen tegnapról otthonról magának valami kis dobozi ételt, akkor egy egyszerű, finom egytál étel van itt a tarsolyomban. No és a legjobb zenék is vannak a tarsolyomban. Jön még az FLM, nem sokára ezután.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM.

0: picit menni levegőzni, gondolok itt azokra, akik mondjuk bezárva töltik itt ezt a napjukat, jaj, szegények. Akik viszont levegőznek, vagy kint vannak, és olyan munkát végeznek, hogy kinti tartózkodást igényel, ők biztos, hogy nem izzadnak, nem is fognak, mert hogy itt van az ősz, de pontosabb infókkal érkezik Andris, hiszen érkezik a hírekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az AquaSC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. AquaSC.
4: Tartasz közénk te is!
5: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok a Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal, előadásokkal és játékos tudományos programokkal is készülnek. A természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságoktól kezdve a gazdasági, történelmi és irodalmi témákon át egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományig számos terület mutatkozik be. 3D nyomtatás, robotika, repüléstechnikai szimulációk is várják majd az érdeklődőket, de lesz lézeres lövészet és egészségügyi szűrés is. Megnyílik a Campus Play Zone, ahol mások mellett VR eszközök, interaktív játékfal, digitális padló is kipróbálható lesz. Részletes programok a www.enye.hu oldalon. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
1: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
0: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Mindjárt jön egy finom, egyszerű hétfői ebéd, és akinek maradt tegnapról mondjuk egy kis tejszínes sonkás tésztája, netán egy kis rakott krumplija, ők ma nagyon egyszerű helyzetben vannak, viszont akinek nincs ebédje, ők biztos, hogy kimennek egy picit a városba valami forrásért, de egyébként én is hozok egy finom ajánlatot, egy mindössze 15 perc alatt elkészíthető nagyon finom fokhagymás tejszínes tésztát, reszelt sajttal, ebédötlet, no és persze mellé a legjobb zenék is. Ebben az órában Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel indulunk. Ez a Best FM. Let me hear ya.

Williams után egy kis helyzetjelentés itt a városból, és köszönöm az infót. Sortói úton vagyunk, ahol folytatódik a közvilágítási oszlopoknak a hibájának javítása. A munkálatok következő ütemében itt a régi kábelvezeték cseréjét végzik. A beavatkozás miatt itt még forgalomkorlátozás, időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. A közlekedőket arra kérik, hogy itt bizony fokozott figyelemmel is közlekedjenek, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket, megfelelően haladjanak és számítsanak majd lassabb közlekedésre a munkaterület közelében. A javításnak nyilván az a célja, hogy a közvilágítási rendszer biztonságos és üzembiztos működésének a helyreállítása megtörténjen. Mi pedig kívánunk jó munkát mindenkinek, akik itt vannak nekik is, és akik bent vannak nekik is. Én a legjobb zenéket hozom, addig is a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább a folytatásban.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: nagyon jó, amikor valakinek van tegnapról egy kis ebédje, főleg akkor, hogyha meg is lepte még a kolléganőjét, hogy na, én készítettem valami finomat, vagy éppen süteményből is maradt, úgyhogy ehhez jó étvágyat kívánok. Hát akik hétvégén pedig ünnepeltek, vagy mondjuk lagziban voltak, ők biztos kaptak még egy kis házi süteményt, és milyen jól tud az esni majd a következő kávéhoz, amit lenyomunk és megeszünk hozzá. Én viszont úgy gondoltam, hogy készülhetünk már mondjuk akár, ha nem is az ebédre, de az esti mit tegyünkre, és találtam egy nagyon finom kis fokhagymás tejszínes tészta receptet. Igen, könnyen el lehet készíteni. 15 perc az egész tészta, fokhagyma, főzőtejszín, reszelt sajt, olívaolaj vagy vaj, só, bors, és persze opcionálisan egy kis sonka, békön, petrezselyen vagy csili, ki hogyan szereti. A tésztát kifőzzük, ez is szerintem teljesen mindegy, milyen formációjú tészta, spagetti, makaróni, mindenféle ilyen kis masnis tészta, ki mit szeret, és mivel tudja mondjuk a gyerekeket is majd leültetni az asztalhoz, ám bár az a tapasztalat, hogy a tésztás ételekkel soha nem nyúlunk mellé. Na, megvan a tésztánk, ezután egy kevés olajon futtassuk meg az apróra vágott fokhagymát, öntsük rá a tejszínt, nagyon jól áll a tejszínnek egyébként a bors, én imádok ezzel az ízzel játszani, sóbors, majd egy 2-3 percig rotyogtassuk ezt össze, keverjük bele a reszelt sajtot, ezután majd csak egyszerűen forgassuk össze a leszűrt tésztával, ha túl sűrű, akkor egy kevés tésztafőző vízzel lehet lazítani. A tetejére mehet még sajt és egy kis petrezselyem, szerintem nagyon finom, főleg akkor, hogyha mondjuk még a tegnapi napról maradt otthon egy kis sült csirke vagy sonka, akkor bele lehet dobni ezt a kis húsit, így még tartalmasabb lesz. Na hát nekem már ez volt az ajánlatom, úgyhogy én jó étvágyat kívánok, vagy jó készülődést majd hozzá, akár vacsorára.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye milyen

Egyedike van, berázódtunk most már az iskolába, az óvodába remélhetőleg, és a munkahelyen is megy a munkatempó, főleg hétfőn, amikor kell egy kis löket. Viszont arra mindenképpen figyeljünk, hogy a mai napon vannak még olyan munkálatok, amik nehezíthetik mondjuk adott esetben a közlekedésünket, mert hogy folyamatosan festik Nyíregyháza belterületén az útburkolati jeleket, úgyhogy itt legyünk figyelmesek, és persze nem árt látni és látszani, jó az idő, a kinti munkavégzéshez is tökéletes idő. Erős áramú hálózatnak a bővítését is végzik, illetve a cseréjét az Egyház utcán. Itt az érintett helyszínen a gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is bizony korlátozott, és ne felejtsék el, hogy 30-as sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és az Ungvár sétányon itt az iskolák közelében. Legyenek óvatosak, nagyon fontos így közlekedni, mert hogy sok a gyermek, elbambulhatnak még ők is, mi is, úgyhogy jobb, hogyha lassabban haladunk. Jaj, egyébként a gyerekeknek van egy jó hírem, mert hogy idén 10 napos őszi szünettel lehet számolni, majd a hétvégéket is beleszámítva, úgyhogy itt majd október 22-e csütörtök az utolsó tanítási nap, és majd november 1-e ugye az utolsó itt az őszi szünet napját illetően, úgyhogy november 2-án hétfőn fogják majd folytatni a gyerekek az iskolát. Ez jó kis motiváció lehet, hogyha mondjuk kell egy kis lendületet adni nekik a reggeli indulásnál. Na hát én szép napot kívánok mindenkinek, szuper délutánt a legjobb zenék itt a Besten. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go.

0: mindjárt egy óra úton vannak, akkor óvatosan közlekedjenek, biztonsági övre figyelünk, mert akkor is, hogyha razzia már nem tart, de mi minden szabályra figyelünk, mert hogy nem szerencsés behúzni sem pontokat, sem pedig pénzt kidobni az ablakon. Útinfók, időjárás, helyi hírek pontban egykor, Andris már is készül.
1: Shake,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja

0: Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
3: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a fakosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
2: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmlejátszás színesíti, további részletek az nye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: A híreket köszönjük, a következő órában Andris visszavárunk. Hideg front van, átvonult fölöttünk, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy picit fájna a feje, vagy fáradékony, vagy éppen koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, akkor erre rá lehet fogni, mert bizony a szeles időben lehetünk egy picit ingerlékenyebbek. No, de mi megnyugtatunk mindenkit, mert hogy jönnek a legjobb zenék ebben az órában a Bieber-szel, igaz, hogy dübörögni fog a ház, de Madonnával tuti, hogy megnyugszunk egy picit, vagy utazhatunk is majd Péli Barnával, hiszen ebben az órában hozzam Hófehér Jaguárt. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést és szuper délutánt kívánok. Én Zentai Edit vagyok.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

Ők voltak a Soul to Soul csapatait a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt. A munka közben nem árt azért néha fölállni, inni egy pohár vizet, nyújtózkodni egy lehellegnyit, mert hogy ez is mindenkinek nagyon jól esik, és mondjuk akár kortyolni velem együtt a kávét, mert én is most nyomtam nem oly rég magamnak egy fincsi kávét, úgyhogy ez ma már a harmadik, elárulom, mert hogy körülbelül ennyit szoktam fogyasztani. Jó kávézást kívánok, a munka pedig menjen azért, mert hogy ez is nagyon fontos, én pedig programajánlatot fogok mindjárt hozni, mert hogy a holnapi napon bízom benne, hogy ilyen időben lesz majd lehetőség a Kossuth téren egy kellemes sétát tenni, ahol már egyébként érezhető és látható annak a kis programnak az előkészületei, munkái, ami majd holnap mutatkozik meg, ugyanis közfoglalkoztatási kiállítás és vásár lesz, igen, holnap a Kossuth téren 10 órától egészen délután 4 óráig, ahol mindig nagyon jó hangulat van egyébként, mert kitelepülnek ilyenkor ugye a megyebeli települések, ott bemutatják, hogy milyen termékeket is készítenek a közfoglalkoztatottak, lehet itt beszélgetni, kóstolgatni, és persze élvezni a jó hangulatot is, ugyanis majd a látogatóknak színes színpadi produkciók is bearanyozhatják a keddi napjukat. Lesz itt hagyományos mesterségek bemutatói, tésztakészítési és befőzési bemutatók, valamint mindenféle gasztronómiai innyentségek, lekvárok, sajtok, kolbászkák és minden finomság várja majd az odaérkezőket, és én is kint leszek majd a színpadon, hiszen lesz szerencsém koordinálni itt a színpadi produkciókat. Egyébként maga 10 órakor kezdődik a megnyitó, ahol elismeréseket is fognak átadni, illetve a termékdíj pályázat díjait is. Úgyhogy Kossuth tér, holnapi napon találkozunk ott. Addig viszont itt maradunk, mert a legjobb zenéket még hozom ebben az órában. Jön nem sokára majd a Vénusz dala, de előtte Madonnával lötyögünk tovább, amikor is jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.

Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 21-e van. Mátékat nagy szeretettel köszöntöm, és a Mirellákat is, mert hogy őket is lehet így a mai napon köszönteni. A béke világnapja, tegnap egyébként a takarítás világnapja volt, aki minden munkát elvégzett, ők ma remélhetőleg boldogan fognak hazamenni, és mindenki vigyázva fogja majd várni már, mi a rendet illeti, éppen haza anyát vagy apát, akik ezeket a munkálatokat elvégezték. Ma pedig a hála napja van, úgyhogy lehet hálát adni bárkinek bármiért, leginkább azért, hogy vagyunk és egészségesek vagyunk jobb esetben. Kívánok mindenkinek jó egészséget. Hát kedves szülők, nagyon sokan készülnek már arra, hogy mondjuk a beiskolázásban gondolkodnak. Van egy jó hírem, mert hogy a nagyon sokan eldöntött kis úti célt tudják majd itt megérezni egy picikét, mert hogy az iskolákban tartanak azért mindenféle ilyen beiskolázási kis programot. Egészen pontosan a holnapi napon is várják 5 órakor majd a leendő elsős gyerekeket és a szüleiket egy tájékoztatóra, mégpedig az Apácaiba, ahol lesz itt majd egy kis tájékoztató. A további információkat ezzel kapcsolatban akár most itt ilyen ebédidős időszakban is meg lehet nézni, akár az Apácainak a honlapján és a Facebook oldalon meg lehet találni, tehát holnap lesz ez a beiskolázási kis szülői értekezlet 5 órakor az Apácai iskolában. Nagyon nem mindegy, ugye, az iskola választás, remélhetőleg ezért mindenkinek jó élményei és emlékei is vannak, akár gyerekként, akár szülőként az iskolával kapcsolatban, mert hogy mi is így vagyunk nyugodtak szülők, hogyha a gyerek olyan helyen van, ahol tudjuk, hogy jó kezekben van. Na, ehhez kívánok sok sikert mindenkinek, a holnapi napot pedig lehet akkor így tervezni. Én tervezem a legjobb zenéket még ebben az órában, ez a Best FM.

Idén is lesz bring a város, immáron 9. alkalommal, ugye ezt már nagyon tudjuk, itt Nyíregyházán ilyen kis hagyományos őszi biciklis városi rendezvény, amit majd szombaton fognak megrendezni, és azt is tudjuk már, hogy ilyenkor a családok szépen a fölpümpált és a rendbe rakott kerékpárokkal indulnak meg itt a város több pontjain, ugyanis ilyenkor ilyen kis pecsétgyűjtő menet levelet kapnak, amely a városban található helyszíneknek a felfedezésével ugye lehet itt majd végig pecsételtetni, egyébként mindenhol ajándékokra is szert lehet tenni. Nagyon fontos itt ennek a sportrendezvénynek az a célja szerintem a sportolás mellett, hogy tényleg így a családok összekovácsoltan tudjanak tölteni majd mondjuk akár egy napot, amikor egymásra figyelünk, nem a telefont nyomkodjuk, hanem mondjuk jobb esetben fogjuk ugye a kormányt, és megyünk, megismerjük városunkat, hiszen itt nagyon sok ponton azért program lehetőségekkel is várják majd az ide érkezőket, aztán majd a Kossuth téren lesz itt a nagy attrakció. Én bízom benne, hogy ügyesen tervezgetik már mondjuk ennek a próbatételnek a haditervét, úgyhogy ezt így lehet tervezni majd, és a Kossuth téren ugye lesz majd itt a nagy happening, az indulás érkezés szeptember 26-a, tehát szombat. Egyébként a város részeket érintve itt Érkert, Józsaváros, Korányi Kertváros, a Hímes, Malomkert, Örökösföld, Orosz, Borbánya, Nyírszőlő, Sóstóhegy, Kertváros, Sóstó, Gyógyfürdő, és majd a városi stadion is itt szerepel itt a pecsétgyűjtő bringa pontok között. Érdemes megnézni az oldalunkról már ennek is a lehetőségét, bestfmnyiregyháza.hu. És ha már programok, akkor én is nézek egy mai programot, Borbánya, ott is a Művelődési Háznak az ajánlatát. A mai napon 2-kor bűnmegelőzési előadást tart majd Piros Csaba rendőr zászlós, aki a körzeti megbízott egyébként és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadását lehet majd itt meghallgatni. Lesznek itt is programok a Művelődési Házban, például holnap a country világába lehet egy picikét majd bepillantást nyerni, és a további programokat pedig akár az órarendünkből is kiolvashatja, ami szintén a weboldalunkon található, bestfmnyiregyháza.hu.

Nagyon szépen bekezdtük ezt a hétfőt, reméletileg mindenkinek jól indult ez a hete, én pedig sok sikert kívánok majd mindenkihez és mindenkinek, főleg így, hogy ma van a hála nap, és egy nagyon fontos kis dolog jött velem szembe, mert hogy fontos így a mai napon, amikor többek között ezt is ünnepeljük, hogy mondjuk küldjünk egy rövid üzenetet valakinek, aki korábban már segített nekünk, vagy éppen fontos számunkra. Fejezzük ki, hogy miért is értékeljük a jelenlétét. Fontos lehet ez is. Én hálás vagyok minden kis gondolatért, figyelemért, amit kaptam a Best FM hallgatóktól. Egyébként maradok még itt a holnap és holnap utáni napon is, míg Hajni pihen. Én addig is segítem ezzel a műsorsávval. Most viszont a hírek érkeznek, mert mindjárt 2 óra van, aztán Dékán István is megérkezett, akivel lehet a következő órákban rádiózni itt a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet, csodás napot kívánok, ja is a Mátékat, Mirellákat köszöntsük föl a mai napon, mert bizony ők a névnaposaink. Viszont hallásra, én Zenta Jerit vagyok.

0: elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
1: Tartozz közénk te is!
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
3: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs-Szatmár Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn, Sátoraljaújhelyen. 2026-ban is folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások a nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a 3 alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Magunk mögött hagyva a nyárias hétvégét, ma ősziesebb hangulatra kell készülnünk Szabolcsban. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb, kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Elindult egy újabb hét, az első délután újra miénk kettőtől ez a Best FM. Dékán István vagyok, számítok figyelmére egészen hatig, ameddig majd itt informálódhatunk, aztán pedig majd a Night Shift érkezik, mint minden hétköznap. Úgyhogy érdemes itt maradni, kezdünk is mentával, meg Diáz.

A megszakadt Horváth Tamástól itt a legnagyobbak között ezt is meghallottuk, meghallgathattuk, ez a Best FM. Jönnek a legfrissebb előrejelzések. Hát a délelőttben érkezett már az eső, és néztem itt a távlati adatokat, a folytatásban is számolnunk kell kisebb-nagyobb valószínűséggel eső érkezésére. Már a következő percektől és egészen 18-19 óráig számítanunk kell szorványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Jelenleg 20 fok van, ez volt a mai csúcsértékünk, és 10 fok alatt indulhat majd a kedreggel, 8-9 fok is lehet majd. A kedreggel is tart mellett, ezzel számoljon, kiegészítéseket majd hozok, most pedig folytatjuk dalokkal az Alcazar féle. This is the world we live in, aztán majd Vastag Csaba, Tilos Csillagon.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Hello, veled a Kováik énekeltek, aztán majd Eagle Eye Cherry és a Safe Tonight. A folytatásként a melós percek mellé így hétfő délután ez a Best FM millió lépés program. Ez indul még hozzá, itt az iskolákat támogathatjuk. A programot jól ismerik már egyébként. Egy applikáció segíthet pontokat, lépéseket, megtett kilométereket gyűjteni. Milyen sport tevékenységgel lehet ez egyébként ezeket gyűjteni? Tehát gyaloglással, bringával, futással, minden, ami a sporthoz köthető, ezt számolja az applikáció, melyet felajánlhatunk kedvenc iskolánknak, hát ugye mi a gyerekek iskolájának, és így gyűjthetünk pontokat, a legtöbb pontot összegyűjtő iskola pedig egy komoly ajándékutalványba részesül, melyért majd lényegében sportszereket lehet vásárolni. A cikket az MTN, a Best FM oldalán is megtalálja. Én azért foglalkoznék ezzel. Eagle Eye Cherry-t hallgatjuk a folytatásként, a Safe Tonight után majd jön House of Glass is.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Madison Avenue-tól a klub siker, Don't Call Me Baby, itt a legnagyobbak között, aztán jön majd Bob Bradley, meg MC Late-tel a méghozzá Jamin. Előtte megbeszélgessünk a Razziáról, mely továbbra is pörög egészen pontosan 22-ig a passzív biztonsági rendszerek használatát figyelik a rendőrök az utakon. Be vagyunk-e kötve, bekötöttük-e a srácokat, működnek-e ezek a berendezések? Rajtunk van-e a bukós is, a rendezette, a biztosítás, és persze ilyenkor a papírok is előtérbe kerülnek, számoljon tehát erre. Minden info kiegészítés a polisz.hu-n és a Best FM oldalán is elérhető, olvasható. És jön a Jamin, aztán pedig Janka Bigával énekel. A zene te vagy?

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Jönnek a friss hírek mindjárt 3 óra. A hírek után pedig teret adunk a játéknak, a Pizza Mafia játéka ma is elérhető itt a Best FM-en, és ma is valaki hazaviheti a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Hogy mit kell ezért tenni? Hát semmivel nem többet, mint eddig a hétköznapokban. Keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és ott hozzászólni, válaszolni a kérdésre, így kerülhet be a sorsolásba.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Októberben indul a róka vakcinázás, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, életet menthet a korai rákszűrés. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat

0: részletes programok a www.enye.hu oldalon. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
1: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
0: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Elindultak a játékos percek, a Pizza Mafia ma is hozta a szuper pizza menüt, melyet majd odaadhatok valakinek, majd a 4 órai hírek előtt, addig pedig hát keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, hogy tudjam regisztrálni, és közben Fábián Juli énekeljen. Like a child!

évféle kalandor, melyet készítettem, melyet dúdolhatunk itt a hétfői melós percekben, és még előtte beszéljünk a játékról, melyet utolér ma is Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához méghozzá egy hozzászólással, egy kommentel, mely hát nyilván a kérdésre való válaszként érkezik. Javában benne vagyunk az őszi, a téli felkészülésben, és hát ilyenkor azért már érdemes elgondolkodni azon, hogy akarunk-e téli vendégeket figyelgetni, nézegetni, gyönyörködni bennük, vagy csak hát szeretnénk rajtuk segíteni. Fókuszban a cinkék, fókuszban a madaraink, akik itt maradnak velünk, akikről gondoskodni szoktunk. Kikerültek-e már a madáretetők? Lesz-e madáretető az ablakban? Így várom üzeneteit, hozzászólásait, és közben jönnek a dalok. A Soul Wave-énekkel, aztán Jerry Halliwell után az FLM, Hofer Danival meg Császár Előddel. Ráncok a szemem alatt!

Az FLM dalát hallottuk, dúdolhattuk, 2025. februárban került ez korongra. Hofer Dani, Császár Előd közös dúójaként újra együtt a banda, és újra koncerteket remélhetünk majd. Egyébként azt nyilatkozta Hofer Dani, hogy próbálta az elmúlt évek, évtizedek zenét egy kicsit összegyúrni, azért ilyen érdekes a hangzásvilág. Szerintem egyébként nagyon jól sikerült. Milyen jó, hogy nem egy átirattal jöttek, hanem egy új dalt dobtak piacra. Szerintem ez mindenképpen kell a banda sikerességéhez. Nézzük a játékot. Facebook oldalunkon utoléri Best FM Nyíregyháza, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, melynek végeredményeként ma is valaki hazaviheti a Super Pizza menüt, mely majd holnaptól érhető el. Én virtuálisan tudom ezt átnyújtani, holnaptól pedig a srácoktól fizikailag is átveheti. A játékszabályok pofon egyszerűek, keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni, én pedig regisztrálom, aztán majd sorsolok, így kerül ki a nyertes ma is a virtuális kalapunkból. Előttünk pedig az őszi-téli feladatlista, és én most talán nem a legégetőbb dologról, de mindenképpen a téli felkészülésben egy fontos lépés, ezt is eldönteni, hogy akarunk-e madárettetőt, akarjuk-e, hogy a cinkék odajárjanak hozzánk, melyet majd a srácok tutira élvezni fognak hosszú téli napokon, hogy ők odajárnak kajázni, szerintem egy tök jó dolog, nekünk tutira lesz, és kíváncsi vagyok, hogy önnek lesz-e. Így várom üzeneteit, hozzászólásait. Katalin volt a leggyorsabb, a legügyesebb, aki reagált játékunkra, azt írja, gondoskodik a kis madarakról. Erika is így válaszolt, nálunk van nekik kitéve madáreleség, na meg víz. Zsava is így válaszolt, igen, magok már ki vannak készítve. Zsófia, természetesen mindig van kint a párkányon víz egy tálkában, és most rendeltem új madáretetőt, társasházban lakom, elől, hátul bokrok, fák vannak, egész nyáron madárcsicsergés volt, imádom. Hasonlóképpen mondhatom én is, nekünk is van egy új madáretetőnk, igaz ez ilyen plexi, ilyen átlátszó, pont azért, hogy lássuk bent majd a madarakat. Jöhetek az üzenetek, várom, és van még bőve lehetőség, és közben hozom a dalokat is, még hozzá a 50 Cent-tel folytatjuk, aztán itt van a New Level Empire és a Dear Henny, neked valóságdala, aztán majd betoppan még a Flip the Script is.

Imádtam ezt a bandát. Volt egy időszak Nyíregyháza életében, amikor tényleg minden utcasarkon volt egy klub, és javarészt ugye ezek a funky R&B dalok pörögtek, akkor ez a Flip the Script dal, és nyilvánvalóan a társai elengedhetetlenek voltak egy jó bulihoz. Hát szerintem mindannyian tudjuk ezeket dúdolni. Tudti, hogy emlékszik rá. Bye Alex-el folytatjuk a széllel szemben nem sokára, és már is nézzük a játékot, melyet ma is utolér Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kismadarakról gondoskodunk az űzben, vagy nem? Így vártam üzeneteit, hozzászólásait, a képet megtalálja. Igen, ennivalóval Csaba üzenete, már mint ő is gondoskodik a kismadarakról a téli időszakban. Tavaly fekete rigók ették le télen a szőlőt. Hát igen, talán így gondoskodik, nem feltétlenül akarattal, de mindenképpen itt is biztosított az étel, azt gondolom. Nálunk minden télen kapnak tápláló madárereséget, és itt tanyáznak a fákon a cinkék, a verebek, sőt, még a fekete rigók is, a szarkák is. Ez már Jánosné üzenete, hát itt egy szép kis madárkolónia él. Szandra pedig azt írja, igen, tegnap tettük ki a madáretetőt egy kis ellenséggel, hát bevallom őszintén, hogy mi még nem tettük ki, de gondolkodunk már rajta, illetve hát már előkészületek azért vannak tavalyról, például megmaradt a kaja nagy része. Szóljon hozzá, játszon vele, mennyire egyszerű ez a mai játék, és ne feledje ma is, valaki megnyerheti a Super Pizza menüben a gusztót és a bolognese pizzákat, mert a 4 órai hírek előtt sorsolok majd, és holnaptól már át is vehető, ezzel kiváltva egy vacsit vagy egy ebédet, tutira elegendő lesz, higgyel. Széllel szemben ezzel folytatjuk Bye Alex és a Slep közösében, Lutris, a McNeil is énekel mindjárt, aztán a Jetlag is, itt velünk az égen átdallal.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lutris a Mac-nél, utána jetlag előtt újra vissza pillantunk Facebook oldalunkon pörgő pizzamafiás játékunkra. Best FM Nyíregyháza itt találja a kérdést, melyre ott kell válaszolni kommentként. Kis madarakról beszélgetünk, akik itt maradnak majd velünk a téli hidegben, hogy mennyire lesz hideg, azt talán még nem tudom, de a tavalyi időjárás egyáltalán nem volt egy nagyon vidám, és hát biztosan jól jöttek a madáretetők, illetve a benne hagyott eleség a kis madarainknak, akik itt vannak velünk minden nap, az év minden napján, és tényleg nem csak átutazóban érkeznek, mi tutiké rakjuk majd, és így jönnek üzenetek javarészt hallgatóinktól is, de jó ez. Ágott a kész alborétum, ahol élünk, mindent megtalálnak a madarak is, amire szükségünk van, nem kell külön eleségpótlás, ez is egy álláspont. Aztán Zoltán üzenetén jót nevettem. Én már készpénzt is ajánlottam a madaraknak, hogy jobb életük legyen. Őszintén kíváncsi lennék erre a képre, amikor a 200-as vagy az 500-as próbálja odaadni Zoltán a madaraknak, ők pedig fintorogva azt mondják, hogy köszi, nem. Szabolcséknál pedig önkis szolgáló van, bejárnak a Baromfi udvarba, így fogalmazott, hogy önkis szolgáló van. Hát ez is egy lehetőség. Várom üzeneteit, hozzászólásait, van még 20 percünk. Együtt játszani, aztán majd a hírek előtt megtudjuk, hogy ki viszi haza a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzával. Addig énekeljen a jetlag, meg utána még a Coldplay.

ezek közül is megismerni a dalt. Coldplay énekelt, és már is folytatjuk az Iron Mafia újdonságával a Mellettem című dal készítve. A Pizza Mafiás játékunk pedig az utolsó 10 percébe fordult. Néhány, tényleg csak néhány perce van már, csak a megfogalmazza gondolatát. Én pedig lassan-lassan összesítek már, aztán keverem, kavarom, nem sokára megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt, a Gusztót és a Bolognese pizzájával, melyet hát majd ott helyben fognak sütni, és ott majd egy kicsi várakozás után hazavihető holnaptól, melyre nagyjából két hete van. Gondoskodik-e a kis madarakról télen? Itt tettem fel a kérdést, várom üzeneteit.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó másodpercek a Pizza Mafiás játékunkat értendően így hétfőn, miután majd a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en, és ott is számítok figyelmére, illetve hozzászólásaira is. Most azonban nézzük, hogy miről szólt itt a mai Pizza Mafiás játék. Jön az ősz, és ennek érezzük a jeleit, a reggel perceiben már tutira tapasztalta, és a folytatásban is nagyjából így kell számoljon. A madarak pedig hát helyet cserélnek, elköltöznek, nyári madaraink is maradnak. Ezek a piciny, első látásra törékeny madarak, meg hihetetlen szívósak, csak gondoljunk bele, mikor a mínusz 10-ben a cinke ugyanúgy kint van. Szóval ők maradnak, velünk telelnek, és gondoskodik-e róluk? Így vártam üzeneteit, hozzászólásait egyébként. Nagyon-nagyon sokan, 99%-ban azt érjük, hogy igen, megpróbálunk mindent megtenni, sokan madáretetőt is felszerelnek, és megtesznek mindent a madarak jólétéért, valaki még pénzzel is kínálja őket, ugye? Ilyen üzenetet is olvastam. Na nézzük, hogy ki nyert. Így hangzik ez a néhány sor, igen. Hozzánk mindig ide jönnek az ablakhoz, és ha tudok, akkor készítek ki nekik eleséget, hogy ne maradjanak éhesek. Ilyen jó gondolat ez, Gábor. A feladó, gratulálok Öné a szuper pizza menü. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm mindenki hozzászólását. Ne felejtje, holnap újra játszunk majd 3 és 4 óra között a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en. Most pedig jön Andris a hírekkel, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
4: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
5: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
6: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
7: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
9: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák.

0: Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmbejátszás színesíti, további részletek az nye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 óra után fókuszban a közlekedés, ma is várom észrevételeit az utakról, de most már inkább Viber, SMS számunkon 33 33 103.9. Fogalmazza meg ide, hogy mit lát, én pedig megpróbálok mindent összeszedni, csak hogy segítsem az utazókat. Közben jönnek a dalok. Craig David!

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat. A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Passzív biztonsági rendszerek, kezdjük így ma is gondolatainkat. Egyrésztről azért, mert ellenőrzik még néhány napig. Másrésztről pedig azért, mert az élete is múlhat egy bekapcsolt biztonsági övön, és a srácokra is extra figyelmet fordítsunk, mert tudom, hogy ők azért annyira nem biztos, hogy szabálykövetőek, nekünk kell ezzel foglalkozni. Bukósisak, és persze a gyermekbiztonsági rendszerek is figyelmünk fókuszába kerüljenek. Dálunic jöjjön ide, velük folytatjuk az Ágat 5-on, itt előtt pedig nézzük, hogy mivel számolhat még az utakon. Bocskai utca, közmű fedlapok szintbehelyezése pörög egész héten. Egyébként is terhelt ez az útszakasz, én kerülőt javaslok, mert ezért ez durván be fog állni, úgyhogy csak óvatosan. Az Orosi útról rengeteget beszéltünk már, hogy a szélső sávban, főként ott, ahol nagyon megrepedezett felső kopóréteg, ezeket felmarták, és a munkátok elkezdődtek, úgy néz ki, hogy a mai nappal pedig már az aszfaltozásra is sor kerülhet, hát ez sem egy gyors folyamat, számítani kell arra, hogy itt dolgoznak, illetve hát az eső, meg ez a szeles idő nem feltétlenül segíti a munkálatokat, ezzel is számolni kell, lehet, hogy még folytatódik ez kedd reggel is. Így készüljön, jó? És akkor folytatjuk dalokkal, ahogy mondtam, jön a Dálunic, a Csak 10 perc fél ötkor, kudarcokról pozitívan, Szakács Tiborral, Molnár Józseffel fél öt.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Negro Candle-át hallottuk, és csak mérsékeljük a tempót ebben a remek dalban, is figyeljünk a mutatóra, és persze várom üzeneteit 33 33 103.9. Használjuk a Viber SMS számunkat, készülünk egészség eszenciánkra csak 10 perc, méghozzá kudarcokról pozitívan. Molnár Józseffel, Szakács Tiborral mindjárt át is adom nekik a helyemet, de előtte nézzük, hogy mivel kell még számoljon a szennyvíz korszerűsítés, továbbra is pörög a Tiszavasvári úton, óriási csöveket dugnak a földbe, ez volt itt a belvárosban is. Ekkor egyébként munkagépek foglalják az úttestet, és hát komoly kerülgetésre, várakozásra is fel kell készüljön, hogyha nem sikerül a terelést kialakítani. Nem mindenhol van erre ugye lehetőség. Egy kidőlt fa okozott forgalmi káoszt az Ibolya utcán, ezt átmenetileg lezárták már, mint az utat, aztán feldarabolták a fát, és most már minden rendben van. Itt most már újra biztonságosan közlekedhet, várom kiegészítéseit, jó? És akkor közben tegyünk egészségünkért, ez már a csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: A mai témaválasztással nem szeretnék kudarcot vallani, de különben fogok. Majd ez kiderül később. Köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok. A műsorokat hallgassák vissza, kivétel nélkül mindegyiket feltöltjük a weboldalra, www.csak10perc.hu. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész léleggyógyász barátom. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
5: Köszönöm, eddig így indult, úgyhogy ennek nagyon örülök.
4: A mai témánk a kudarc lesz. És
5: el akarod venni a kedvem?
4: Nem, de azért kell erről beszélnünk, mert szerintem az emberek nagy többsége nagyon széles spektrumon mozog abba a tekintetbe, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéskörhöz. Uh-huh. Egyáltalán mi az, hogy kudarc?
5: Hát mondjuk azt az alapvetést itt az elején, hogy a mai társadalom azt a jelenséget, amit mondjuk kudarcnak nevezel te is, meg én is, azt általában nagyrészt negatívan kezeli. Tehát, hogyha be kell tenni különböző fogalmakat azokba a csoportokba, hogy mi a pozitív és mi a negatív, akkor azt a szót, hogy kudarc, azt nyilván mindenki
4: egészen
5: szépen
4: odahozza
5: a negatívhoz. Igen, hiszen azt mondjuk, hogy
4: nem sikerült valami.
5: Így van, akkor az vesztességet jelent, ma ugye ezt azt mondják, hogy béna, vagy azt mondják rá, hogy értéktelen.
4: Ugye ez egy picit ilyen bélyeg, nem? Tehát az, hogy kudarcot vallottál valamiben, az már eleve azt jelenti, hogy ott aztán megbicsaklott ez a dolog.
5: Jó, mi történik az emberekkel akkor, amikor az életükben először kudarc éri őket? Mit hoz ez legtöbbször?
4: Rossz érzést. Negatívumot. Na, mit hoz?
5: A legtöbb embernél azt látjuk, hogy az első igazán jelentős kudarc után mindenfajta próbálkozással felhagy, mert azt gondolják az emberek nagy rész, hogyha nem csinálnak semmit, akkor nincs kudarc. Így el tudom magammal, meg el tudom a világgal is hitetni azt, hogy én nem vagyok vesztes, hiszen bizonyíts be, hogy én vesztes vagyok, hiszen nem látsz kudarcot az életemben. Ezért csak a komfortzónámon belül maradok, és csak olyan dolgokba igyekszem részt venni, amelyben a kudarcot tulajdonképpen gyökerénél fogva az életemből kirántom.
4: Lehet egy olyan világban élni, ahol nincs kudarc? Csak azért kérdezem, mert hogy én mondjuk máshogy szocializálódtam, máshogy nőttem fel. De engem ezek vittek előre.
5: Na, itt van a kutya elásva. Mert azt mondjuk, hogy ha megnézel mondjuk egy kisgyermeket, aki természetesen és ösztönösen fogadja a világból felé érkező ingereket, akkor ugye mindannyian megtanultunk valahogy járni. Ugye hát azért ez egy fontos... nem úgy tanultunk meg járni, hogy felálltunk és elindultunk, hanem nagy részt, mire megtanultunk járni, addig 200-szor a fenekünkre estünk, beütöttük magunkat, sírtunk, mérgesek voltunk, a szüleink noszogattak, elénk álltak, cukorkát lóbáltak előttünk, vagy bármilyen módon. Nem adtuk fel, most gondold el azt a kisgyermeket, aki megpróbál felállni, kétszer fenékles, és azt mondja, jó, akkor
4: soha
5: ez is van itt fejezve.
4: Ennyi.
5: És akkor innentől kezdve felnőttként is mondjuk négy kézláb fog járni. Hát nyilván nem. Az, hogy valaki folyamatosan próbálkozik, gyakorol, és eközben kudarcokat él át, eközben tudjuk igazából korrigálni önmagunkat. Most, hogyha azt mondom, mint a felállás meg elindulás, az egyensúlyozást, mint ami utána már egy teljesen automatikus része lesz az életünknek, azt ugyanígy meg kellett tanulnunk. Vagyis azt kell mondani, hogy akkor, amikor egyfajta kudarcról beszél az ember, akkor arra azt kell mondani, hogy ez valamilyen szinten a kudarc az ember mesterévé válik, mert valamit tanulok közben. Megtanulom elfogadni a lehetőségeimet, megtanulom önmagam korlátait nagyon komolyan venni, illetve megpróbálom ezeket a korlátokat amennyire csak lehet feszegetni, és hátra tudok előrébb jutni. A kudarc önmagában nem kell, hogy feltétlenül negatív bélyeget, ahogy te mondtad, süssön az ember fejére. Az a név, hogy Edison, azért az ismerős, azt gondolom mindenkinek. Hogy
4: ne, egy jó feltaláló volt, igen.
5: Bizonyám. Feltaláló volt, és képzeld el, hogy több mint 1000 találmánya volt Edisonnak, és volt néhány nagyon érdekes mondat ezzel kapcsolatban. Azt mondta egyszer, hogy nem buktam el, csak találtam 10000 utat, amin nem lehet járni.
4: Hát ő egy jó példa lehet erre.
5: Vagy másik ilyen azt mondta, hogy nem csüggettem el, mert minden elvittett rossz próbálkozás, egy újabb lépés volt előre. Aha. Tehát hogyan lehet azt, ami nem sikerül, azt, ami kudarcos, azt mondjuk pozitívan értékelni. Nagyon sok olyan ember van körülöttünk, biztos te körülötted is, akire azt mondja, hogy valamit vagy tökéletesen csinálok, vagy sehogy. Őket mondjuk azt mondjuk, hogy megverte a sors azzal, hogy ők maximalisták. Aztán vannak olyanok is körülöttünk, aki azt mondja, hogy én nem csinálok semmit, mert az úgyis el fogom rontani. Ugye ők ezzel a szindrómával küszködnek. Hol van a kettő között az az út, ami viszont előre visz? Ha nem is vagyok tökéletes, ha nem is csinálok mindent jól, azért mégiscsak megpróbálom. Persze lehet, hogy nem sikerül, de mi van, ha mégis igen?
4: Hát persze, de hát az életben ugye annyi mindent kell megtanulnunk, például azt is, hogy kell felállni. Ugye hát, hogyha ezt így fogjuk fel, hogy ez...
5: A segreesést nem tanuljuk.
4: Hát nem, de felállunk belőle.
5: A felállást tanuljuk, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy fenékre esek, azt nem tanulom.
4: De igazad van ebben.
5: Csak a felállást tanulom.
4: Igen. Nagyon jó üzenetet kaptunk az egyik hallgatótól. Hol található a legtöbb lehetőség?
5: Az életben.
4: Nem ezt írta, azt írta a temetőben.
5: Igen. Hát vagy itt, vagy
4: amiket
5: ott.
4: Nem, tehát, hogy még végét nézsz. Amiket van. Meg nem valósítottak az emberek, a legtöbbet oda vitték el magukkal. Lehet... Ugye nem tudhatjuk ezt biztosan, de lehet, hogy pont azért, mert úgy gondolkodtak, inkább elvitte a sírba, mint hogy megvalósította volna, és lehet, hogy mondjuk csodaszép élete lett volna, mert lehet, hogy volt egy-két ilyen nagyon pici, miniatűr probléma, amin meg megfenek lett.
5: Ezt már talán mondtam a mi beszélgetésünkben, hogy akkor, amikor az ember olyan emberekkel találkozik, akik készülnek ebből a világból el, és amikor velük beszélgetünk az életük legfontosabb dolgairól, állomásairól, sikerekről, most akkor maradjunk annál, hogy kudarcokról is, akkor érdekes módon ezek a világból elköltözők lassan-lassan már nem arról beszélnek, hogy mi az, amit az életükben megtettek és rossz volt, hanem legtöbben arról beszélnek, hogy mi az, amit nem tettek meg, pedig meg kellett volna próbálni. Az embereket ez jobban feszíti. Miért nem tettem meg? Mondhattam volna, de nem mondtam. Mehettem volna, de nem mentem. Hívhattam volna, de nem hívtam. Tehát nagyon érdekes, hogy a kudarc ilyen oldalon jön vissza az emberek életében. Vagyis, hogyha én azt nem teszem és nem tartom végterméknek, hogy valami nem sikerült, hanem azt mondom, hogy ez a kudarcos helyzet, ez valaminek csak a része, vagy a folyamatnak egyetlen állomása, akkor valahol egyfajta célt el fogok biztosan érni.
4: Elgondolkodtató dolgokat mondasz most, József.
5: Ez a verseny is egyébként igen. Tulajdonképpen minden verseny erről szól. Tehát a második, meg a harmadik, abban a pillanatban, amikor futunk a versenypályán, és van valaki elől, és én a második, harmadik, negyedik, ötödik vagyok, abban az élethelyzetben, ott, abban a másodpercben az kudarc, hogy nem én vagyok elől. Mit látunk? Hogy egyszer csak a második, a harmadik, meg a negyedik elindul és rakétát robbant. Pedig abban a pillanatban ő azt érezte, hogy hát csak a harmadik vagyok, és ahhoz, hogy első lehessen, kell ez az érzés is. Nagyon furcsa, hogy ez az, amit szülőként is megpróbálunk a gyermekeink nevelése közben, hogy ne érje kudarc a gyermeket, csak sikerek érjék, csak szép dolgok érjék, és aztán utána azt mondjuk, hogy hát igen, de teher alatt nő a pálma. Ami nem öl meg, az megerősít. Tehát, hogy a kudarctól mégsem kell mindig minden gyermeket megóvni, mert az élet az a kudarcokról, és amit már a beszélgetésünk elején elmondtunk, a felállás megtanulásáról szól.
4: Elnézést, hogy nevetek, de Ketó Tomitól kaptunk egy olyan viccet üzenetbe, amit el kell most mondjak. Bár ebben a műsorban nem nagyon szoktunk vicceket mondani, de agresszív kismalac elesik. Oda megy hozzá az állatbarátja. Jaj, kismalac, biztos megütötted magad. Gyere, segítek, felállni. Mire a válasz? Kus, én így szállok le.
5: Igen, úgy szoktam leülni. Igen. Na, szóval nagyon ez csak köszön. Az a kismalac mondja, akit hagytak fenékre ülni, vagy leesni.
4: De édes Istenem, nagyon jó. Köszönjük szépen. Hát ez, elnézést ezért a kitérőjel. Nagyon fontosak ezek a dolgok. Szerintem ezekből tudunk a legtöbbet tanulni. Ez tud minket a jó irányba elvinni, hiszen én azt gondolom legalábbis, hogy a kudarcokra azért van nagyon nagy szükség, de én nem akarok filozófus lenni, de azért van nagyon nagy szükség, mert ezeknek a kezelését, ezeken való továbblépést, az, hogy ez energiát adjon, és akkor ebből egy valami még jobb dolgot csináljunk, na ezt kell jól megtanulni az életbe.
5: Azt, amit ahogyan megfogalmaztam tulajdonképpen egy fél mondatban az előbb, hogy a kudarc az nem valaminek a vége, hanem egy folyamat része. És az, hogy ebből mi sül ki, itt kapcsolódok megint csak hozzád, az sokkal fontosabb, mint hogy abban a pillanatban, amikor a nem sikerülés pillanatában én mit érzek. Uh-huh. A nem sikerülés pillanata az megállíthat, és azt mondom, hogy többet nem próbálkozom. Uh-huh. De ha nem sikerülésből az jön, hogy na, akkor ennek szaladjunk neki még egyszer, akkor abból valami kisülhet. Nem biztos, hogy másodikra sikerül, de már akkor még több információ,
4: akkor,
5: még több...
4: Akkor jöjjön feledizon neked.
5: Nem? Pontosan így van. Uh-huh. Így van.
4: Letelt
5: van
4: az időnk.
5: Van 10 út, ami járhatatlan, egyet kell megkeresni, ami járható.
4: Pontosan. Letelt az időnk. Mondhatom én azt ezen a ponton, hogy minden jó, ha jó a vége, ha nem jó, akkor még nincs vége.
5: Mondhatod, és sokan után én már meg se tudok szólalni.
4: Igen. Vagy mondhatom-e azt, hogy ne add fel, csak ha bélyeg van rajta.
5: Igen.
4: Ezt is. Aha. Jó, oké. Okay. Nagyon élveztem ezt a mai műsort, és Józsi, nagyon szépen köszönjük. Legközelebb találkozzunk megint. Nagyon várom ezt is. Köszönjük még egyszer. Szóval
5: sikeres életet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Csak óvatosan, megváltozott útviszonyok mellett autózhatunk, a pilácsot mindenképpen kapcsolja, és nagyobb oldal és követési távolság ajánlott az ilyen időben. Bármikor jöhet még az eső, nagyjából 19 óráig bezárólag. Az utakon meg hát van mit kerülgetni, illetve rendőrt is látni. Például a Vasvári Pál utcán, ott az épülő körforgalomnál van egy kis rendőri figyelem. És itt a belvárosban inkább az út akadályok, mármint munkálatok miatt nehezíti a közlekedést, míg odakint azért jobban lehet találkozni a rendőrökkel. Nyílt Gyulaj, Mártírok útja, itt is figyelem van, mérésre számoljon. Innen nem messze a 4105-ösön is rendőri figyelem, ennyit az üzenetek felől. Várom további kiegészítését, és közben énekel nekünk Florida, Kesával kézen fogva a Right Round után, Tóth Gabi is itt van velünk a sorsdallal, és nézzük az üzemanyagárakat is.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Jártam.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Andris hírei előtt akkor nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag piacon. Elmondható, hogy egy kicsit mérséklődött a Brent olaj vételára. $100 egyébként a jelenlegi ár, de a múlt hét végén azért ettől sokkal borsosabb is volt. Hozzátenném, hogy a $100 is nagyon soknak mondható. 315 forintra javított az USA dollárral szemben a forint. A múlt héten egy kicsit drágábbak voltak a dollárok, méghozzá 2 forinttal, itt egy kicsit javítottunk a hét elején, hát maradjon a tendencia, így remélem, és térjünk ki akkor az üzemanyag árára. A benzin 1 forinttal drágul, a gázolaj nem változott, a 95-ös így 6.36-ért, a gázolaj 709 forintért tankolható literenként. Hol tankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések, de ahogy lenni szokott, történik valami, akkor tájékoztatom. Aztán mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig róka vakcinázás, idén is indul a program, megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit, és növel céget piaci értékét. Várj a jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
5: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn, Sátoraljaújhelyen.

0: Van. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb, kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Utolsó közös óránkat indítva 5-höz kanyarodott az óránk, 3 percet el is falatoztunk ebből a 60-ból, és itt van már Britney, hogy énekeljen a Gimme More-ral. Beindítjuk ezeket a perceket, és utána nézzük, hogy mi a helyzet a róka vakcinázással, hiszen ennek újra itt az ideje.

A Funky Groove pörgött le éppen, csak Giobacchio énekelt, és a tankcsapdáékkal folytatjuk, a róka vakcinázás pedig minden évben előkerül témaként, mert hát szükség van erre. Nem minden országban ennyire fontosak ezek a feladatok, ezek a folyamatok, és így azért nekünk különösen figyelnünk kell arra, hogy a veszettség, mint betegség ne terjedhessen el, így pedig a határhoz közeli vármegyékben a róka vakcinázás idén is elindul. Ez lényegében ilyen csalétek, melyet kisrepülővel szórnak szét azokon a területeken, ahol rókákat várunk, remélünk, hogy átlépnek a határon ezzel a csúnya szóval élve, és ők hordozhatják magukban a betegséget. Ilyenkor ebzárlat és legeltetési tilalom is van. A program most október 3-án kezdődik, kiegészítéseket a Best FM oldalán olvashat. Énekel a tankcsapda, méghozzá Pesten megjelent Isten dalok után, Nina Sky, a lendületet nyerünk, ez a Move Your Body.

Uni Love, jó kis funky dalát hallgatunk itt együtt közösen, ez volt az It's a Shame, aztán majd Rácz Gergő Eve-vel Bolondod volt a Music Remix-ben érkezik hozzánk. Jó lendületes dalról beszélünk, egyébként szeretem és jó hangzásvilága van. A Millió Lépés program pedig elindult, iskoláknak gyűjthetünk lépéseket, pontokat, melyeket ők majd beválthatnak egy kis versenybe, és lényegében a legjobbak majd tornaszerekre válthatják be ezeket a pontokat, lépéseket, de lehet itt bringázni is. Az a lényeg, hogy testmozgással gyűjthetünk pontokat, ezeket ajánlhatjuk fel annak az iskolának, aminek egyébként szeretnénk, így nincsenek megkötések, lehet ez a saját iskolánk, lehet ez a srácok iskolája, vagy bármi, ami az ön személynek tetszik. A 77 napos akciót a napi 8 mottóval hirdették meg. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést tegyenek meg. Én megmondom őszintén, ma ugyan nem néztem a lépés számlálómat, de 16000-ig simán elmegyek, és ez egy átlagos hétköznap, ettől azért szokott még durvább is lenni. Úgyhogy nem olyan sok ez a 8000, ha belegondolunk, számoljon utána. Gyűjtsön iskoláknak a Millió Lépés programban, és pörögjenek itt a legnagyobb dalok Rácz Gergővel, folytatjuk, aztán itt van Eminem, Dido-val, a Stendhallal, és majd a Desperadoék is jönnek, táncolj!

0: name was, it was you.
1: Mire háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Milyen remek volt ez a dal is. Itt volt velünk a Desperado táncolj után, pedig Kelly Clarkson énekeljen, mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát most bejöttek, a ma reggelben is, és a ma délutánban is számítottunk az elsőre, közben pedig szép napsütéses időt ígértek, tökre bejött. Jó kis eső volt, zuhé volt, ilyen 4 óra körül. A holnapi nap a sokkal nyugodtabb lesz, 10 fokos reggel is tart mellett számolhatunk majd 16 fokos legmelegebb percekre, ez azért jóval elmarad mondjuk a két héttel ezelőtti átlaghoz képest. A reggelben, a hajnalban még 18% esője van, hogy esik, a déli órákban pedig ez 70% körüli, tehát holnap délben is, 2 óra környékén is számítania kell majd csapadékra. A szél iránya megfordult, ez már északi-északnyugatias, egyenlőre aztán majd lesz északkeleti is, jóval hűvösebb, hidegebb, úgyhogy ha a szél fúj, akkor hamarabb megfázik, ezzel számoljon, rétegesebben kell öltözni, ide jöjjenek kalendárium adatok. Máté ünnepel Mirellával a holnapi napon. Jó nap és boldog névnapot kívánok mindenkinek, és jönnek a dalok Kelly Clarkson, Forest Street és Eternal is itt velünk. I wanna be the only one után, már nem sokára majd zárjuk gondolatainkat.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, belefért azt gondolom minden is ebbe a 4 órába, és bízom benne, hogy holnap is velem tölti ezt a néhány percet, hogy akkor informálódjunk majd ugyanúgy, mint ahogy tettük ezt ma is. Szóval mára nekem lepörgött House slágerekre számoljon, a Night Shift így készül, én pedig pihenni megyek. Tegye ezt ön is, használjuk ki a délutánt, hogy töltődjünk, holnap pedig újra tali 2-kor itt a Best FM-en. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Októberben indul a róka vakcinázás. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Életet menthet a korai rákszűrés. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal,

0: Ez az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
1: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
0: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekedett a felhőzet, Nyíregyháza környékén szeles, változékony időnk van, helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban még eléri a 24 fokot, a folytatásban megerősödik a lehűlés, kedden és szerdán sok felhőre és szeles, hűvös időre van kilátás, a csúcsértékek alig érik el a 17-19 fokot. A hét végére azonban ismét megnyugszik az idő, és fokozatosan visszatér a napos, melegebb kora őszi időjárás. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az Új Életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Ungvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
2: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a fakosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
1: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmlejátszás színesíti, további részletek az nye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Lassan csökken a felhőzet Nyíregyháza fölött, a szél mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 10 fokig hűl le. Holnap, kedden egy hidegfront hatására már lényegesen hűvösebb, szeles felhős idő várható, délután mindössze 18 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a hűvös 17-19 fokos időjárás, de a hétvégére ismét felmelegedés érkezik, és újra a napsütésé lesz a főszerep a térségben. 25 foknál azonban már nem számíthatunk magasabb hőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubilál a tanárképzés az egészségtudományi karon. Megtartották az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. 10 éves a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése. A jubileum alkalmából a napokban Nyíregyházán az egészségtudományi karon idézték fel a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. A rendezvényen elhangzott, az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze, többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészségmegőrzésre való nevelést helyezve középpontba, olvasható az intézmény összefoglalójában. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban rendezték az édes anyanyelvünk megyei döntőjét. Szabolcs Szatmár Bereg több iskolája is képviseltette magát a rangos versenyen, számol be közösségi oldalán az intézmény. A grammatikai, stilisztikai és helyesírási feladatokat is tartalmazó feladatsor megoldása után egy adott témát kidolgozva kellett a versenyzőknek retorikai képességeiket bemutatva kiállni a szakmai zsűri elé és kifejteni érveiket, gondolataikat. Gimnáziumi kategóriában Lipai Vilmos, a Kisvárdai Besenyei György gimnázium tanulója, még szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola kategóriában Tóth Gábor Csanád, a Sipkai Barna technikum diákja végzett az élen. Ők képviselhetik megyénket az országos döntőn Sátoraljaújhelyen. 2026-ban is folytatódnak a szülésfelkészítő foglalkozások a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A tájékoztatás szerint a három alkalomból álló foglalkozás sorozaton a leendő édesanyák több területről is fontos és hasznos információkat kaphatnak. Az első foglalkozást pszichológus, a másodikat szülésznőgyógyász, a harmadikat pedig védőnők tartják. Fontos, hogy a jelentkezőknek mindhárom foglalkozáson kötelező részt venni. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei oktatókórház Facebook oldalán. Magunk mögött hagyva a nyárias hétvégét, ma ősziesebb hangulatra kell készülnünk Szabolcsban. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Lassan csökken a felhőzet Nyíregyháza fölött, a szél mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 10 fokig hűl le. Holnap kedden egy hidegfront hatására már lényegesen hűvösebb, szeles felhős idő várható, délután mindössze 18 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a hűvös 17-19 fokos időjárás, de a hétvégére ismét felmelegedés érkezik, és újra a napsütésé lesz a főszerep a térségben. 25 foknál azonban már nem számíthatunk magasabb hőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Októberben indul a rókavakcinázás, hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, életet menthet a korai rákszűrés. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Berekben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Kísérletek, robotok, drónok és csillagok. A Nyíregyházi Egyetemen várják az érdeklődőket pénteken a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. Délutántól estig látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal, előadásokkal és játékos tudományos programokkal is készülnek. A természettudományoktól és a műszaki technológiai újdonságoktól kezdve a gazdasági, történelmi és irodalmi témákon át egészen az egészség megőrzésig és a sporttudományig számos terület mutatkozik be. 3D nyomtatás, robotika, repüléstechnikai szimulációk is várják majd az érdeklődőket, de lesz lézeres lövészet és egészségügyi szűrés is. Megnyílik a Campus Play Zone, ahol mások mellett VR eszközök, interaktív játékfal, digitális padló is kipróbálható lesz. Részletes programok a www.enye.hu oldalon. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amit az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
3: 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
2: És most néhány szó az időjárásról. Lassan csökken a felhőzet Nyíregyháza fölött, a szél mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 10 fokig hűl le. Holnap kedden egy hidegfront hatására már lényegesen hűvösebb, szeles felhős idő várható, délután mindössze 18 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a hűvös 17-19 fokos időjárás, de a hétvégére ismét felmelegedés érkezik, és újra a napsütésé lesz a főszerep a térségben. 25 foknál azonban már nem számíthatunk magasabb hőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: sokat hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy nem szeretett volna mindig a beszélem.
1: Köszönöm, hogy vagyok. Nyíregyházán is magasba emelik a gyerekeket. 50 család jelentkezett az új életfa akcióra. Folytatódik a Senior Akadémia. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Gyermekkacagástól lesz hangos a Józsaváros szeptember 26-án. Nyíregyháza idén is csatlakozik a gyerekeket a Magasba programhoz. Az Óvár sétányon várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Túróczi Kinga, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom nyíregyházi koordinátora.
2: Az esemény központi gondolata, hogy minden gyermek egy új történet és egy új remény kezdete. Így a jövőt nem csak tervezzük és elképzeljük, hanem nap mint nap a karjainkban tartjuk. A rendezvénynek az egyik leglátványosabb és legfontosabb pillanata az ország számos pontján, valamint határon túl is az egy időben megvalósuló gyerekemelés. Szeretettel várjuk az odaérkező családokat. Különböző gyermekprogramokkal, mint például egy cukorágyú, élőmesefigurák, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, vagy éppen a falkosaras körhinta. Az emelés pillanatát megelőzően pedig az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekmosoly tagintézményének óvisai fognak közös mozgással kicsit ráhangolódni az eseményre.
1: Múlt héten lezárult a jelentkezés az Új Életfa akcióra. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyír VV közös kezdeményezésére idén 50 család jelentkezett. A program keretében újszülöttek részére ültetnek fákat, ezúttal a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyermekek családjai jelentkezhettek. Az akció 2014-ben indult, azóta összesen 600 fát ültettek el az Alkotás utcán és környékén. Mivel azonban a hely itt betelt, idén új helyszínen folytatják az ültetést, írja a nyíregyháza.hu. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen, ezúttal a nyelvhasználat és a helyes írás kerül fókuszba. A holnap délutáni előadáson Minya Károly, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgatója bemutatja azokat az internetes portálokat, amelyek a helyes írásban és nyelvhelyességben segítenek. Ezen kívül szól a nyelvi babonákról, az új szavakról, és betekintést ad a nevek világába is. Az előadást két rövid filmlejátszás színesíti, további részletek az enye.hu oldalon. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Lassan csökken a felhőzet Nyíregyháza fölött, a szél mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 10 fokig hűl le. Holnap kedden egy hidegfront hatására már lényegesen hűvösebb, szeles felhős idő várható, délután mindössze 18 fokos csúcsértékkel. A hét közepén marad a hűvös 17-19 fokos időjárás, de a hétvégére ismét felmelegedés érkezik, és újra a napsütésé lesz a főszerep a térségben. 25 foknál azonban már nem számíthatunk magasabb hőmérsékletre.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child, Big Rocker.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: Hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: kívánok.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free up your back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.
4: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: nagyon jó a beszélem, készülök ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.